eseménye július 30-án csütörtökön lesz. Este 7:30-kor a Jókai Színház előtt flashmob koncertet tartanak, ahol kamaradarabok csendülnek fel. A kurzus csúcspontja az augusztus 1-i záró hangverseny lesz a Nagy Templomban, ahol a 37 tagú Harsona együttes másfél órás nagy formátumú koncerttel lép a közönség elé. A rendezvényre Budapestről érkezett Huber Boglárka is, aki a Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnázium tanulója. Idén elsősorban a hangképzésre szeretne koncentrálni, célja a szebb hangszín és a hangszeres játék további fejlesztése. Ő azt mondta, hogy harmadik éve vesz részt a kurzuson, és nagyon élvezi a szereplést, a közönséggel való találkozást. Később főiskolán folytatná tanulmányait, hosszabb távon pedig zenekarjárokban, színházakban szeretne játszani. A Békés Csabai Harsonás Napok így nem csak szakmai továbbképzés, hanem közösségi élmény is, amely egy hétre ismét a harsona különleges, telt hangjára irányítja a figyelmet a városban.

0: Július 23-án ünnepi hangulatot töltötte meg Szarvast a város újratelepítésének 304. valamint várossá nyilvánításának 60. évfordulóján. Kitüntetéseket és elismeréseket adtak át azoknak, akik kiemelkedő munkájukkal szolgálják a települést. Hodálik Pál polgármester közösségi bejegyzésében köszöntötte a díjazottakat, és arról írt, nagy büszkeséggel tölti el, hogy ennyi kiváló ember dolgozik Szarvasért. Úgy fogalmazott, a város közössége azoknak köszönhetően erős, akik nap mint nap tesznek a településért. A városvezető minden elismerésben részesülőnek külön gratulált. A díjátadó idén is méltó módon emelte ki azokat, akik teljesítményükkel, példamutatásukkal, közösségépítő vagy szakmai munkájukkal járultak hozzá Szarvas fejlődéséhez. Átadták a Szarvasvárosért kitüntetést, a Szarvasváros sportjáért elismerést, valamint több közösség és sportoló megkapta az IF sportolója címet. Az utánpótlás munkáját a Szarvasváros ifjú tehetsége díjjal ismerték el. A közszolgálati díj, a pedagógiai díj, valamint a Szarvasváros egészségügyért díj kitüntetettjei is átvették elismeréseket. A védelmünkért díj, a Szarvasváros kulturális életért díj, a közösségépítőknek járó elismerés, továbbá a Szarvasváros vállalkozója díj és a szociális tevékenységért díj is gazdára talált. A turizmus és gazdaság fejlesztés terén végzett munkáért Mester Károly részesült díjban. A polgármester bejegyzése végén hangsúlyozta, hogy a díjazottak nélkül sokkal kevesebb lenne a település. Ismét szabad a fürdőzés a Gyula városerdei és a szanazugi szabadstrandokon, ahol múlt héten tiltást vezettek be a fekete körösbe került uszadék miatt. A horgászokat érintő korlátozások feloldása is a küszöbön van. A tiltást az váltotta ki, hogy múlt héten növényi eredeti uszadék került a folyóba, ezért mindkét szabadstrandon megtiltották a fürdőzést. A legfrissebb vízminta azonban negatív lett, vagyis nem találtak a fürdőzőkre veszélyes szennyeződést. Gyula polgármestere dr. Görgényi Ernő közölte, hogy hétfőtől újra látogatható a városerdei szabadstrand. Dobosz polgármestere Köves Mihály pedig megerősítette, hogy a szanazugi partszakaszon is feloldották a tiltást. A hőség közelettével különösen jó hír, hogy a vízminőség ismét megfelelő. Információk szerint várhatóan megszűnik a horgászati tilalom és a fekete körös magyarországi szakaszán, amelyet szintén a szennyeződés miatt rendeltek el. A negatív vízminta alátámasztja a korábbi feltételezést, miszerint valóban növényi eredeti úszadék került a folyóba, így nem jelent veszélyt a fürdőzőkre. Sokan figyeltek fel a hírre, hogy augusztus 1-én újraindul a személyszállítás a 47-es számú Dombóvár-Komló vasútvonalon. Ennek kapcsán megkeresték a közlekedési és beruházási minisztériumot, hogy a Békés megyében szünetelő vasútvonalak esetében várható-e hasonló lépés. A Murony, Békés és a Mezőhegyes Újszeged szakaszról is érkezett tájékoztatás. A minisztérium hangsúlyozza, céljuk, hogy minden bezárt vagy szünetelő vasútvonal esetében megvizsgálják az újraindítás lehetőségét. Ugyanakkor a mellékvonalak újranyitása csak fokozatosan valósítható meg a rendelkezésre álló pénzügyi és járműüzemeltetési kapacitások figyelembevételével. A legnagyobb korlátot jelenleg az jelenti, hogy kevés olyan jármű áll rendelkezésre, amely a villamosítatlan vonalakon közlekedni tud. Ezek jelentős része elavult, ezért középtávon elengedhetetlen a járműpark megújítása. A tárca több fejlesztési lehetőséget is vizsgál, köztük korszerű, akár akkumulátoros üzemű vasúti járművek beszerzését. A Murony-Békés 7,3 km-es vasútvonalon 2007. március 3-a óta szünetel a személyszállítás. A bezárásról akkor a Gyurcsány kormány döntött az alacsony kihasználtság miatt. A kérdés azóta is megosztja a véleményeket, hiszen az elmúlt közel két évtizedben több kezdeményezés és petíció is indult a járat újraindításáért. A békésiek számára továbbra is fájó pont, hogy nincs vasúti összeköttetésük. Az állomás épület időközben a Békési Jövőszövő Egyesület kezelésébe került, amelynek tagjai összefogással sokat tettek az ingatlan megóvásáért és rendbetételéért. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
0: Fiatalok győzték le félelmeiket a Lego Story foglalkozáson. Hangos segédmotorok miatt panaszkodtak a belvárosban. Szlovák tematikájú nappal várták a látogatókat a Csabai Ízek vásárán. Első alkalommal rendeznek traktoros napot Sarkadon. Már is mondom a részleteket. A Békés megyei könyvtárban pénteken saját félelmeikkel, mumusaikkal néztek szembe a résztvevő fiatalok. A Lego Story foglalkozáson a Harry Potter és az Azkabani fogói egyik emlékezetes jelenetét dolgozták fel. Építőkockákból alkottak, fényképeket készítettek, majd digitális képregényt állítottak össze. Palkovics Brigitta, a könyvtár munkatársa elmondta, hogy ezúttal nem hagyományos módon közelítették meg a történetet. A jelenet lényege, hogy a mumus alakváltó lidérc, amely pontosan azzá változik, amitől az ember a legjobban tart, és nevetéssel győzhető le. A szakember szerint a foglalkozás során arról beszélgettek a gyerekekkel, hogy ők mitől félnek, hogyan könnyebb együtt legyőzni ezeket a félelmeket, és milyen ereje van a nevetésnek. A könyvtárban a fiatalok megépítették saját karaktereiket és mumusaikat, majd azt is megjelenítették, hogyan lehet ezeket nevetségessé tenni, hogy legyőzhessék őket. A munka közben folyamatosan készültek a fotók tabletekkel, amelyekből a foglalkozás végén digitális képregény állt össze. Felmerült a kérdés, hogy ellenőrzik-e egyáltalán a segédmotoros kerékpárokat, miután békés csabaiak panaszkodtak a belvárosban köröző hangos motorosokra. Többen fűnyírónak, kávédarálónak nevezték az 50 köbcentis járműveket. A Békés vármegyei kormányhivatal tájékoztatása szerint az ilyen 4 kW teljesítmény alatti segédmotoros kerékpárok Magyarországon nem kötelezettek forgalomba helyezésre, így időszakos műszaki vizsgára sem kell menniük. A hivatal azt is közölte, miért tűnhetnek különösen hangosnak ezek a motorok a belvárosban. Olyan városi környezetben, ahol az úttestet magas épületek szegélyezik, a visszaverődő hanghatás miatt a zaj a valóságosnál erősebben érezhető. A jelenséget tovább fokozza, hogy a járműveket gyakran alacsony sebességi fokozatban, magas fordulatszámon használják. Szombaton szlovák napot tartottak a Csabai piac közösségi terén. A Csabai ízek vására ezúttal a helyi szlovákság hagyományait és ízeit mutatta be. A Csabai szlovák önkormányzat brinzás haluskával kínálta a piacra érkezőket, a jól ismert szlovák dallamokat pedig a Srabce Citera zenekar szolgáltatta. A megújult piac üzemeltetői szeretnék, ha a látogatók minél szélesebb körben ismernék meg a város hagyományait és kulturális örökségét. Ezért jött létre a Csabai ízek vására, amely ezúttal szlovák tematikát kapott. Dínes Lajos, a Békés Csaba vagyonkezelő ZRT igazgatósági elnöke kiemelte, hogy a hiteles jelent és jövőt csak úgy lehet építeni, ha tisztában vagyunk a múltunkkal és az örökségünkkel. Hozzátette, a piac történetének fontos része a szlovákság jelenléte és az általuk képviselt tradíciók. A piaci márkaépítés egyik lényeges eleme, hogy rendszeresen olyan eseményeket szerveznek, amelyek élettel töltik meg a közösségi teret. Ezúttal a szlovák hagyományok bemutatása került középpontba. Kiszei András, a szlovák önkormányzat elnöke arról beszélt, hogy a piac a csabai szlovákság egyik nagy alkotása, hiszen már 250 évvel ezelőtt is szívesen jártak ide. A rendezvény az ő örökségük előtt kíván tisztelegni. Úgy fogalmazott, meg kell kóstolni a gasztronómiát, meghallgatni a kultúrát, és átélni azt az érzést, hogy a csabai szlovákság öröksége mindannyiunké. Ezt a szülők, nagyszülők és dédszülők hagyták ránk, és nekünk kell továbbadnunk a következő generációknak. A haluska kóstoló mellett a szervezők egy szlovák sarkot is kialakítottak, ahol régi szlovák szavakkal és kifejezésekkel ismerkedhettek meg az érdeklődők.

0: Hagyomány teremtő szándékkal augusztus 8-án először szerveznek traktoros napot Sarkadon. A látványos erőhúzó, gyorsasági és ügyességi versenyek mellett egésznapos családi programok, gépkiállítás és vásári forgatag várja a látogatókat. A szervezők célja, hogy a rendezvény hosszú távon közösségépítő hagyománnyá váljon, és közelebb hozza egymáshoz a mezőgazdaság iránt érdeklődőket, a gazdálkodókat és a kikapcsolódni vágyó családokat. A program gerincét a traktoros megmérettetések adják, ahol a gépek és vezetőik három kategóriában mutathatják meg tudásukat. A pörgős hangulatról és a szakszerű kommentárról a traktoros napok ismert alakja Magyar Zoltán gondoskodik majd bemondóként. A versenyek mellett a látogatók a mezőgazdasági gépkiállításon közelről is megtekinthetik a robosztus munkagépeket. A szervezők a családokra is figyeltek, egész napos kísérő programok várják a közönséget. A gyerekeket ugrálóvár, arcfestés és jégkása fogadja, még a felnőttek számára kirakodóvásár, kézműves bazár és bőséges étel és italválasztékot kínáló büfék biztosítják a vásári hangulatot. Harmadik alkalommal tartott élményfestést a Graffit Por Dekor és Alkotó Műhely szombaton a Munkácsi Emlékház udvarán. A gyerekeknek szóló foglalkozás ezúttal Afrika állatvilágát állította a középpontba. A programot a műhely megálmodója Csüllög Lászlóné Tóth Katalin vezette, aki rendszeresen tart kreatív szakköröket és élményfestéseket. Elmondta, hogy azért választották az afrikai állatokat témának, mert mindig igyekeznek valami újat mutatni a gyerekeknek. Fontosnak tartják, hogy a foglalkozások témája illeszkedjen az évszakhoz és környezethez. A gyerekek rajonganak az állatokért, Afrika pedig jól kapcsolódik a nyári hangulathoz. Hozzátette, hogy az alkotó foglalkozások kiemelten fontosak a gyerekek fejlődése szempontjából, hiszen a festés mellett sokat beszélgetnek is, figyelmet fordítva az egyéni különbségekre, és arra, ki hogyan érzékeli a körülötte lévő világot. Az alkotás, a szemléletmód és az iskolai készségek fejlődését is támogatja. A programra érkezett Borsi Szilveszter is kislányával Alizzal. Az édesapa elmondta, hogy rendszeresen látogatják a csabai gyerekprogramokat, különösen a kreatív foglalkozásokat. Úgy fogalmazott, hogy Aliz minden ilyen jellegű tevékenységet szeret, legyen szó festésről, hajtogatásról vagy vágásról. A gyerekek először az akril festékek használatának alapjaival ismerkedtek meg, majd kötényt öltöttek. Ezután kiválasztották, melyik afrikai állatot szeretnék megfesteni, a választott képet pedig grafitpapír segítségével felrajzolták a vászonra. A színek kiválasztása után kezdetét vette a felhőtlen alkotás. Eltávolították pénteken délután azt a szennyező anyagot, amelyet egy nappal korábban találtak a Fekete Körösben, közölte a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság. A tájékoztatás szerint a teljes uszadékot, amely vélhetően marha fekália volt, már kiemelték a folyóból, a terjedést gátló merülő falat pedig egyelőre a helyszínen hagyják. Az igazgatóság arról is beszámolt, hogy a vízmintavételek eredményeire várhatóan hétfőig kell várni, mivel a laboratórium akkorra tudja megállapítani, kimutatható-e a baktérium fertőzés és a mintákban. Péntek délelőtt 11 órától a Békés megyei kormányhivatal agrárügyi főosztályának mezőgazdasági osztálya általános horgászati és halászati tilalmat rendelt el a Fekete Körös teljes magyarországi szakaszán. A Fehér Körös és a Kettős Körös felső szakasza az összefolyástól a békési duzzasztóműig jelenleg nem érintett. A tilalom visszavonásig érvényes. A kormányhivatal fürdési tilalmat is elrendelt a Fekete Körös gyulai, városerdei és dobozi szanazugi szabad strandjain, miután a szennyezés Románia felől érkezett.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: még több. És még több.
1: Most múlik pontosan, engedem, hadd menjen. Szaladjon kifelé, belőlem gondoltam egyetlen. Nem vagy itt jó helyen, nem vagy való nekem. Villámlik mennydörög, ezt tényleg szerelem.

0: másoknak sikerülhet, neked miért nem? A belső angol súlya indul, a tekintet tisztul, könnyű a tested, ha ezt kerested, a tiéd az érdem.
1: Start Rádió.
2: Sok zene, és még több.
3: Start Rádió. Start Rádió.

0: In bandes.
1: A szomszéd lány, ki szép és szőke. Hidd el nekem, prima kis nőcske. Este harán tört, sűrű magát. Szerettem volna, ha átjön hozzá. Aztán jött, ez a másik lány. Egy flört volt csupán, semmi más. Összedőlt minden, mint kártya.

0: reggeli start. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Mityko György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő magazinműsorunkban a beszélgető partnerem Kronstein Bálint geográfus, kritikai földrajzkutató lesz, aki a karata edzőséget cserélte a földrajztudományra. Jelenlegi fő kutatási területe az elektromobilitásra való átállás, gazdasági, politikai, kulturális, társadalmi és területfejlesztési hatásainak vizsgálata, de beszélgetünk üvegházhatásról, klímakatasztrófáról, Magyarország és Kelet-Közép-Európa rendszerváltás utáni társadalmi egyenlőtlenségeiről, illetve a nyugati területekhez való felzárkózás vágyáról. Hogyan legyünk karbonsemlegesek, illetve egyáltalánban miért is legyünk karbonsemlegesek. A beszélgetés számos érdekfeszítő témát érint, tartsanak velünk!

0: Nestort Rádió.
1: És még több.
2: Köszöntöm a hallgatókat. Mityko György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. Akik eddig hallgatták az interjúimat, egy közös dolgot fedezhettek fel. Minden vendégem valamilyen kapcsolatban volt a művészettel. Most azonban egy egészen más területre szeretném elkalauzolni önöket, a tudomány világába, méghozzá azzal a céllal, hogy remélhetőleg szórakoztató módon és közérthetően érdekes, a ma emberét foglalkoztató ismereteket hallhassanak, és megismerjék a mögötte álló szakembert, kutatót. A most következő vendégem az egykori Békéscsabai Akadémiai Kutatóközpont, későbbi nevén az Eötvös Loránd Kutatóhálózat, mai nevén pedig a Magyar Kutatóhálózat munkatársa, ahol a Közgazdasági és Regionális Tudományi Kutatóközpont Alföldi Tudományos Osztályának tudományos segédmunkatársa. Manapság az üvegházhatás és a széndioxid kibocsátás világméretű viták és aggodalmak témája, mely nem csak a tudósok és környezetvédők között élesedik, hanem minden kormány foglalkozik vele. Részben erről és a fenntarthatóságról fogunk beszélgetni Kronstein Bálint kutatóval, aki Svédország egyik legrangosabb fiatal alapítású egyetemének, az Örebrói Egyetemnek a doktorandusza, illetve beszélgettünk még arról is, hogy mire jó a társadalom földrajzi területek szerinti egyenlőtlenségeinek kutatása, és mit segíthet ez egy olyan népen, mely a szocializmus fogsága után immár 34. éve szeretné utolérni Nyugat-Európát. Szervusz Bálint, köszöntelek a stúdióban, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a felkérésünket.
3: Szervusz, köszönöm szépen a meghívást.
2: Fejlesztés tudományból, a kinti nevén Development Studies-ból, mesterdiplomáztál Svédországban, a Lundi Egyetemen, de előtte elvégeztél Magyarországon egy földrajz alap, illetve mesterszakot az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Hogy jött ez a két terület össze, és mi alapján döntöttél a svédországi tanulmányok mellett?
3: Hát ez a két terület viszonylag szorosan kapcsolódik, ugye társadalomtudományok lévén, illetve a földrajzban is az a szép, illetve a development studiesban, fejlődési tanulmányokban, hogy mindkettő nagyon interdisziplináris, különböző tudományterületek közötti együtthatásokra épül. Svédországba pedig úgy kerültem, hogy gondolkodtam azon, hogy hova lehet tovább menni, hogyan lehet folytatni ezt a megkezdett akadémiai karriert, mivel már az alap és a mesterszakok alatt éreztem, hogy én szeretnék a doktori diszertáció felé majd később a kutatás irányába elhelyezkedni, és itt elég jól adta magát. Svédország egyrészt erős tanulmányi lehetőség a földrajz szakterületén, másrészt magyar kutató ismerettség alapján, harmadrészt nem utolsó sorban, ami ugye nagy versenyképességi faktor a felsőoktatásban, Skandináviában ingyenes a felsőoktatás Európai Uniós állampolgároknak. Ez egy
2: kiemelten fontos szempont volt.
3: Ez egy kevéssé tudott dolog, de ilyen szempontból ugye a szokásos, milyen irányba indulnak el a magyar diákok, Nagy-Britannia, Hollandia és a többi elé helyezte Skandináviát, illetve nem utolsó sorban a Lundi Egyetem az egyik legjobb egyet, mind földrajz tudományterületén, mind a fejlődési tanulmányokban. Ez a két dolog egyébként teljesen összetartozik Lundba.
2: Ez nagyon érdekes. És igazából már itt, amikor Budapesten az Eötvös Loránd Tudományegyetemen tanultál, már akkor megfogalmazódott benned, hogy ezt a két területet szeretnéd művelni, vagy esetleg foglalkoztatott mondjuk a tanári pálya is, hiszen geográfusok választhatnak tanári szakirányt is, hogyha jól tudom.
3: Igen, ez így van. Hát ez nem tudom, nálam egyáltalán nem így működött, hogy én már 5 éves korom óta tudtam, hogy ezt szeretném csinálni, hanem ahogy az ember egyelőre általános iskola, gimnázium, egyetem, különböző érik a külső hatások, különböző emberek, akik inspirálják, és aztán ez alakítja az érdeklődési kört. Illetve a tanári pályát nagyon, nagyon szívesen csináltam volna, csak sajnos pont előttem történt egy olyan változtatás a felsőoktatási törvényen, hogy el kellett dönteni az elején, hogy vagy valaki a tisztán geográfus képzést választja, vagy a geográfus tanári képzést, és sajnos nekem már nem volt lehetőségem arra az 1-2 plusz éves ráképzésre, hogy egy elvégzett földrajz alapszak után 1-2 év plusz ráképzéssel egy másik tárgy megtanulásával, úgynevezett minor tárgy megtanulásával, illetve egy bizonyos pedagógiai kreditek elvégzésével egy tanárdiplomát is kapjak, úgyhogy ez elég hamar kiesett, mert azt tudtam, hogy ha bár élveztem volna a tanítást, hiszen egyébként mindemellett az egyetemi diplomák mellett nekem van egy karate szakedzőim is, és óvodás gyerkőcökkel én foglalkoztam fiatalabb koromban 4-5 évet, karatéra tanítottam őket, de sajnos erre nem volt lehetőségem az egyetemen, hogy esetleg a gimnáziumi tanárság irányába is elmenjek, mivel az elején dönteni kellett.
2: És másodévben, hogyha jól tudom, ugye?
3: Nekünk már az elején,
2: már
3: tehát
2: az
3: nálunk
2: elején,
3: már...
2: Mert korábban még ugye ez a másodéves.
3: Igen, az volt
2: még erre emlékszem.
3: Az egy jó rendszer volt, ez most egy kicsit belekényszerít az elején, hogy döntsél, és hát utána vannak emberek, ugye, akik meggondolják magukat, és megbántják, és aztán indítják a tanárszakot, de akkor az elejéről.
2: De akkor az elejéről kell kezdeni. Aztán utána jött a mesterképzés, ott is minden Igen. teljesen egyértelmű volt. És hogyan kerültél Békés Csabára, hiszen, ha jól tudom, budapesti vagy, bár a Balatonnál születtél.
3: Igen, igen. Hát Békés Csabára a szakdolgozati témavezetőm révén tudtam meg, hogy van itt egy kutatóasszisztensi pozíció, és most a hallgatókat nem untatnám az ilyen mindenféle, hogyan működnek a különböző kutatási pályázatok háttérbe adminisztrációsan, de a lényeg az, hogy egy kutatási projekt által finanszírozott pozícióra kerültem ide 2 éve, majd múlt év óta már a helyi alföldi tudományos osztálynak vagyok a teljes rangú, teljes munkaidőben itt dolgozó kutatóasszisztense, és már nem csak ezen az egy kifejezett projekten dolgozom, ugye ez a projekt, ezt említetted, ennek a projektnek a címe a mindennapi élettapasztalatok az egyenlőtlen fejlődés tükrébe, ugye ez lefordítva, hogy a hallgatók is értsék, ebben az érdekel minket, a kutatókat, hogy a különböző térbeli fejlődési folyamatok, ami ugye tudjuk Magyarországon elég egyenlőtlenül mentek végbe, Budapest vízfej szerepével, vagy például a Nyugat-Dunántúl erőteljes előretörésével, más térségek leszakadásával, az emberek a szocializmus alatt, aztán a rendszerváltás után a mindennapi életükben hogyan élték ezt meg, megélték egyáltalán, lehet-e ilyenről beszélni, ott van ez így a mindennapi gondolatiságukba, összekötik ezeket a gondolatokat a nagyobb regionális, vagy akár ilyen szempontból nemzetállamok közötti európai szinten zajló folyamatokkal.
2: Kifejezetten Magyarországon vizsgálódsz, illetve a kutatócsoport, amelyben dolgozom, Magyarországon vizsgálódik, hogy az Európai Unióban is végeztek kutatásokat, vagy esetleg világméretben is gondolkodva megnézitek, hogy az adott földrajzi területekhez milyen társadalmi fejlettség tartozik. És nagyon érdekes az, hogy ebből aztán végül milyen adatokat tudtok kinyerni, és mondjuk az alkalmazott tudományok tekintetében ezt hogyan hasznosítható.
3: Igen, tehát ez a projekt, meg a mi érdeklődési körünk az Kelet-Közép-Európa, azon belül is a erőteljes fókusszal Magyarországon, illetve területileg is valójában véletlen jött ki így, de rurális, tehát vidéki térségek, ezek alföldhöz köthetőek mind, illetve ilyen gentrifikáció, városi rehabilitáción átmenő, régebben gettósodó, szlömösödő, elszegényedő részek, ezek is egyébként alföldi fókuszúak, ez teljesen véletlenül, ahogy mondtam, nem kötődik annyira az intézmény elhelyezkedéséhez, egyszerűen így jött ki a lépés, illetve régi iparterületek és iparvárosokban történik ez a kutatás. És igen, az egyenlőtlen fejlődés, hát talán erről ami a legfontosabb az, hogy a mi értelmezésünkbe, a mi elméleti keretünkbe, ugye az egyenlőtlen fejlődés, ez a kapitalista rendszer velejárója, hiszen bizonyos régiók, ha fejlődnek, azt legtöbb esetben úgy tud megtörténni, hogy ez most ilyen leegyszerűsítve mondva, persze ennél sokkal komplexebb a folyamat, ez más régiók kárára történik, és ami nagyon fontos, hogy a fejlődés az nem egy lineáris vonal, nem egy mindig felfelé tartó grafikon, hanem különböző hullámok, fluktuációk vannak benne, és ez az, ami földrajzos, elméleti, szakmai szemléletünkben nagyon más, mint például a közgazdaságtannak a fejlődés elméletű felfogásába. És számunkra az is nagyon fontos, ugye, hogy ezek mind úgymond globális, nemzetállami, regionális léptéken mérhető folyamatok, de hogy ebből az egyes emberek mit érzékelnek, és ezért van az, hogy mi az úgynevezett ilyen struktúrát, vagy félig struktúrát, mély interjúk módszertanával igyekszünk emberi történeteket is megvilágítani, és ebből következtetéseket levonni a fejlődés mienségéről, tehát a nagy kép hogyan is alakul.
0: Rövid szünet után folytatjuk beszélgetésünket Kronstein Bálint geográfussal, akitől megtudhatjuk, milyen plusz ad a kutatáshoz, ha emberi történeteket jelenítenek meg, illetve milyen környezetterheléseket okoznak a jóléti társadalmat.

0: Start Rádió.
1: Most hogy alakul a nagy kép, milyen folyamatokat lehet látni, illetve hát milyen jövőre számíthatunk?
2: Hát ez egyelőre nagyon érdekes, mivel hogy rengeteg olyan benyomást kaptunk itt az elmúlt időszakban az interjúk során, amit nem számítottunk rá, tehát természetesen, mint minden kutatás előtt, ezelőtt is volt egy hipotézis, volt egy statisztikai adatelemzés, ami alapján természetesen nagyon szépen kirajzolódott a sajnos Kelet-Közép-Európában ez a felzárkózás vágyának gondolata, ami nem valósult meg, ugye, amit te is említettél, nem csak Magyarország akar most már 34 éve lassan felzárkózni a Nyugat-Európához, hanem mindenki más is. Jelen pillanatban azt lehet látni, hogy a nagyvárosi régióknak sikerül ez, főleg, hogyha kifejezetten ilyen társadalmi-gazdasági mutatókat nézünk, míg azért a többi térség, ezt milyen megyei és kistérségi szinten néztük, azért sajnos továbbra sem valósul meg ez a felzárkózás. Azonban nagyon érdekes, hogy az egyéni történetek szintjén, mert mi azt gondoltuk, hogy majd itt is ki fog jönni, hogy az emberek hogyan tapasztalják meg a körülöttük lévő városi teret, hogy hogyan mesélik el a saját élettörténetüket, hogy majd itt is ki fog jönni ez a meg nem tapasztalt felzárkózás érzete, akár a térhez kapcsolódóan, akár olyan dolgokra számítottuk, hogy a Bezzeg Budapesten jobb minden, és valójában az embereknek ez így, ha nem kérdez rá a kutató explicit, amit ugye igyekszünk nem megtenni, mivel nem akarjuk irányítani az interjú alattjainkat, akkor sokkal inkább a mindennapi ügyes bajos dolgokkal foglalkoznak az emberek, és nagyon érdekes egyéni történeteket hallottunk eddig, amik nem úgy simulnak bele a világba, vagy ebbe a kutatási elképzelésbe, hogy mi gondoltuk, és hogy az volt még ugye a kérdésed, hogy mi várható a jövőben. Ez egy nagyon jó kérdés, ezt természetesen nem fogom tudni így megválaszolni. Ez...
1: Nyilván ugye nincs üveggömböd, de a tudományos eredményeknek a
2: igen,
1: tükrében.
2: Igen, hát amit tudunk, vagy amit látunk, az, hogy sajnálatos módon ez a úgymond olló felzárkózás tekintetében itt Magyarország és a úgymond nyugat között, vagy az európai, ugye nem... pontosabban mondjam, az európai, az EU-s átlaghoz képest ez nem akar záródni, és hát tendenciózusan nem úgy tűnik, hogy ez záródni fog. Azt azért szeretném kihangsúlyozni, ezek többnyire gazdasági mutatók, és ezért is jó lemenni az egyének szintre, mert azért ennél valójában többről van szó, az emberi mindennapi életben való megelégedettség, vagy hogy jól érezzük magunkat a bőrünkbe, az ugye nem mérhető egy GDP által.
1: Igen, teljesen egyértelműen. A másik nagyon érdekes terület, amivel foglalkozol, az a klímavédelem, azon belül is ugye a Zero Carbon program, illetve egy ilyen programnak voltál a projektmenedzsere is. Magyarországon egy ember átlagos évi széndioxid kibocsátása 5,7 tonna, még Nyugat-Európában és az Amerikai Egyesült Államokban 17 tonna. Ugyanúgy mondjuk az ivóvíz felhasználásánál is óriási különbségeket lehet látni. Egy magyar ember átlagosan naponta 92 liter ivóvizet használ fel, míg egy amerikai 300-350 litert. Ebből aztán felmerül a kérdés, hogy a civilizációs fejlettség és jólét egyenlő-e a nagyobb környezetterheléssel és környezetszennyezéssel.
2: Hát a jelenlegi felfogás arról, hogy mi a civilizációs jólét és a fejlettség, ott igen, ott egyenlő. És ugye nagyon érdekes, hogy mondtad ezeket az adatokat, csak hogy így a kontextusba lehessen helyezni, tehát valójában még a magyarországi adat is egy olyan adat, amit, hogyha mind a 7 milliárd embernek a Földön csak ennyi lenne a karbon kibocsátása, vagy az ivóvíz felhasználása egy nap, már azzal túlhasználnánk a Földnek az ellátó képességét. Úgyhogy talán a válasz az, hogy azok a dolgok, amiket mi gondolunk a világról, vagy ahogy mi éljük az életünket, kicsit azt mondanám, hogy a jólét és hogy a jólétet mi milyen alapjogként kezeljük, amikbe bele se gondolunk, hogy van meleg víz, van áram, van internet, van kenyér a boltba. Persze hatalmas egyenlőtlenségek vannak Magyarországon belül is, nem azt állítom, hogy nincsen, de hogy ezek olyan alapok, amik a világ többségének nincsenek meg, és sajnos ezáltal itt olyan környezetterhelésekkel is járnak, ami, hogyha mindenki így élni az életét, ahogy mi mondjuk Magyarországon, akkor ugyanúgy túlhasználnánk a földet. Ennél fejlettebb, vagy nem is feltétlenül azt hiszem, hogy fejlettebb, gazdagabb országokban, meg rengeteg esetben még rosszabb a helyzet. Ez is nyilvánvaló.
1: Mennyire látsz változást a tendenciákban? Például az 50-es évek Amerikájában a háziasszonyokat olyan reklámokkal buzdították a minél nagyobb fogyasztásra, meg arra, hogy ne mosogassanak, hogy egyszerűen vegyenek eldobható tányérokat. Ugye ezeknek a elkészítése, hogy az ipari nagytermelés az rendkívül sok széndioxid kibocsátással jár. Tehát mondjuk ebben a vonatkozásban milyen pozitív tendenciákat látni így a világban? Mi a tapasztalatod?
2: Hát, vannak ugye pozitív változások mindenképp, most is. Néha aprónak tűnnek, de amúgy jelentősek. Most két példa jutott eszembe, az egyik, ami egy Európai Uniós törvényhozási direktíva irányzat, hogy a műanyag, egyszer használatos műanyag tárgyak betiltása, gyártásának betiltása, ezért van egyre több papírszívószál, egyre több faevőeszköz. Természetesen a legjobb az, hogyha ezeket se használnánk, mert ezek ugyanúgy eldobhatók, de legalább egy jobb anyagból, mint a műanyag. Illetve egy másik példa, hogy megkeresett minket az egyik vezető magyarországi szupermarketlánc, és ők arra voltak kíváncsiak, hogy a műanyag zacskóik, az egyszer használatos műanyag zacskóiknak mekkora a környezetterhelése, és hogy ez hogyan alakul. Mi erre elvégeztünk egy számítást, együtt dolgoztunk velük, és akkor ők kitaláltak egy olyan megoldást, ami kevésbé környezetterhelő, leálltak az egyszer használatos műanyag zacskók használatával. Jól tudom, mostanra már minden magyarországi áruházukban, tehát hogy már nem találunk ennél a szupermarket láncnál műanyag zacskót. Kis lépés, de lépés.
1: Igen, tehát kis lépésben, de mégis van valamiféle haladás. Mennyire elegendő ez a tempó, mert hogy 2050-re az Európai Unió célként tűzte ki a karbonsemlegességet, vagyis ugye annak a folyamatnak az elérését, amikor az emberek, az ipar által kibocsátott széndioxid mennyisége megegyezik azzal a mennyiséggel, ami meg is kötődik, tehát gyakorlatilag nem termel az emberiség plusz széndioxidot a légkörbe.
2: Hogy mennyire elegek ezek a lépések, erről nincsen tudományos konszenzus. Én személy szerint azt mondanám, hogy ez még mindig túlságosan lassú folyamat, és egészen addig, amíg mi itt Magyarországon, vagy mi itt Európában nem érezzük a bőrünkön a klímaváltozás hatásait, bár hozzáteszem, lassan kezdjük érezni a különböző idei nyári árvizek, Magyarországon, főleg az Alföldön a szárazságok esetében, de amíg ez nem tudatosul bennünk igazán, hogy ezek ugyanazok a félelmetes folyamatok, amik jéghegyeket szakítanak szét, vagy akár szökőárakat okoznak máshol, vagy hatalmas földrengéseket, addig mindig nehezebb mindenkit elszánt lépésekre bírni, illetve még az egy nagyon trükkös dolog ebbe a karbonsemlegességbe, hogy ugye több fajtaképpen lehet karbonsemlegesnek lenni, ugye az egyik, amit most el is mondtál, hogy a kibocsátás és a megkötött széndioxid mennyiség. Egyébként itt természetesen csak, hogy a hallgatók értsék, nem csak magáról a széndioxidról beszélünk, hanem ez egy egyenérték, minden üvegházhatású gáz kibocsátását ebbe a széndioxid egyenértékbe számolnak el.
1: A földet.
2: Igen, azok az üvegházhatású gázok, és akkor ezért beszélünk itt széndioxidról, de nem csak a széndioxiddal van probléma, csak itt közbe akartam szúrni. Szóval vissza a gondolatmenethez, hogy ugye a legjobb az lenne, hogyha a kibocsátások meg se történnének.
0: Miért hibás a széndioxid kibocsátást szabályozó nemzetközi rendszer? Hogyan keltenek hamis környezettudatosságot a légitársaságok? El kell-e búcsúznunk a marhahústól? Megtudhatják a Kronstein Bálint geográfussal készült beszélgetésünkről.

0: Sportrádió.
1: És még több.
2: Ez egy kicsit veszélyes, hogy az Európai Unió, Európa, egyébként Magyarország is, meg az egész világ sajnos afelé dolgozik, hogy ez a kibocsájtunk, de megkötünk, illetve utána egyébként erre ráépült egy egész gazdasági rendszer, hogy a Magyarország, ha épp kevesebbet bocsájt ki, akkor el tudja adni a kibocsájtási extra értékeit, igen, rátáját, amit nem használt föl Kínának, Japánnak, vagy igazából bárkinek a világon. És ez nem feltétlen egy jó dolog, mert szintén nem arra ösztönöz, hogy abszolút értékbe csökkentsük, hanem abba, hogy ezt is beépítsük a gazdasági folyamatba. Tehát én ilyen szempontból kutatóként nagyon szkeptikus vagyok, mert hogy az lenne a fontos, hogy az életmódunkon, a felfogáson, ahogy a világhoz állunk, változtassunk, és ne pedig az, hogy ugyanazokkal a hibás eszközökkel, például itt ez most egy kapitalista piacgazdasági adok-veszek eszköz, próbáljuk megoldani azt a problémát, amit ugyanezek a gazdasági növekedésbe, kapitalizmusba vetett hitbéli elemek hoztak létre, igen.
3: Nagyon érdekes. Ugyanakkor viszont az egyszeri ember számára felmerül ugye az is, hogy hát rendben azt mondják, hogy csökkentse a karbonlábnyomát, csökkentse a széndioxid és üvegházhatású gáz kibocsátását. Ugye erre már egészen vad teóriák is vannak, hogy mondjuk együnk csótánypaprikást marhapörkölt helyett, hiszen ugye a szarvasmarha tenyésztés az egyik olyan ágazat a világban, ami irdatlan mennyiségű széndioxidot juttat a légkörbe, meg metánt, rengeteget tesz a felmelegedésért. Ugyanakkor felteheti mondjuk az egyszeri ember azt a kérdést, hogy mi haszna van annak, hogyha ő odafigyel a karbonlábnyomára, akkor amikor 6 Titanic méretű luxus óceánjárók akkora dízelmotorokkal, mint egy 4 emeletes panelház szennyezik elképesztő módon a környezetet, vagy ugye Kínában, ahogy említetted is, ennek a széndioxid kibocsátási rátának, vagy üvegházhatású gáz kibocsátási rátának a fel nem használt részét eladja mondjuk Magyarország Kínának, és akkor ebben az esetben Kínában pedig ugye okádják a káros környezetszennyező gázokat a különböző ipari létesítmények. Tehát, hogy igazából mi az az igazi ösztönző erő, amivel mondjuk én, mint állampolgár, azon kívül, hogy úgy gondolom, hogy tudom, hogy mi a jó, mi az etikus, de hogy ezen külső tényezők ellenére mivel lehet mondjuk engem rábírni arra, hogy karbonsemleges legyek, vagy ebbe az irányba mozdulja?
2: Hát valójában itt, amit te is említesz, és csak egyetérteni tudok, hogy a probléma az, hogy a jelenlegi szabályozások és a jelenlegi gondolkodás arról, hogy Európa hogyan legyen zöld, vagy Magyarország hogyan legyen zöld, rátolja az egyszeri fogyasztóra a felelősséget. Erre egyébként vannak is különböző tudományos teóriák, és hogy hogyan ébreszt lényegében szabályozás bűntudatot bennünk, és milyen miatt a bűntudat miatt próbáljuk megoldani a problémákat. Tehát erre egy klasszikus, nagyon jó példa a repülőgép társaságok. Ugye a repülés is az egyik legjobban szennyező tényező, akik ugye ahelyett, hogy ők próbálnának meg zöldebbek lenni, azt mondják, hogy ha repülőjegyet fölött még x ezer forintot kifizetsz nekünk, akkor karbonsemleges volt az utad. Ez ugye megint egy olyan logika, ami a fogyasztót hibáztatja. És valójában jelen pillanatban én nem látok Magyarországon, de egyébként Svédországban sem feltétlenül elég jó ösztönzőket arra, hogy ahogy te mondtad, az egyszeri ember miért akarna karbonsemleges lenni, és ennek valójában azon a téren, amin én kutatok, meg ahogy én ez az egész klímaváltozáshoz hozzányúlok, elméleti szempontból klímaváltozás megoldásának, nem egyből a klímaváltozás megoldásának kéne lennie, hanem először az emberek alapvető szükségleteinek megoldására kell koncentrálni, úgymond egy ilyen általános alapszintű jólétet kell megteremteni, és utána lehet, amikor tényleg az embernek nem azon kell gondolkodni, hogy holnap hogy veszem meg a párizsit a boltban, hanem tudom, hogy van egy munkahelyem, van fedél a fejem fölött, van étel az asztalon, akkor lehet azon gondolkodni majd, és ettől sajnos nagyon messze vagyunk, itt a két téma össze is ér, és ez egy nagyon trükkös dolog, mert mert amíg tényleg arról szól, hogy van ez a klímaváltozás valahol nagyon messze, és nem érezzük, viszont a mindennapi probléma az, hogy infláció van, hogy drágulnak az élelmiszerárak, stb. Energiárak mind ismerjük, addig nehéz lesz az embereket rábírni arra, hogy és egyébként rakjunk már fel egy napelemet a családi ház tetejére, meg hát nem is mindenki el természetesen a családi házba. Szóval azt mondanám, hogy ez egy vékony cérna, amin egyensúlyozni kell, és úgy érzem, hogy a legtöbb döntéshozó, legtöbb állam jelen pillanatban erre kevés hangsúlyt fektet. Nagyon hibázik az, hogy nagyon kevés helyen próbálják meg úgymond ezt egy ilyen általánosabb társadalmi jólét irányába elvinni, és ami még nagyon fontos itt záró gondolatként, hogy a jólét, társadalmi jólét, ugye ezt már említettem, hogy elég elhibázott gondolkodásunk van, tehát sajnos mindenki azt gondolja, hogy majd sportautót fogunk vezetni, és minden nap sztéket enni, de ez valójában a túlzás. Tehát ez az elhibázott gondolat, hogy ez a cél, persze tudom, hogy nem mindenkinek, de nagyon sok embernek, és inkább tényleg a körülöttünk lévő emberi kapcsolatok, az, hogy a mindennapi élet alapvető szükségletei meg legyenek, erre kéne koncentrálni, nem arra, hogy még egyel több luxus karórám legyen.
3: Több mint 8 milliárd ember lakik a Földön. Tavaly november 15-én megszületett a 8 milliárdodik ember. Tehát ilyen elképesztően nagy populációval és egy hát ilyen kis eltartó képességű, ám fantasztikus bolygóval hogyan lehet azt kivitelezni? Vannak erre modellek, hogy gyakorlatilag mondjuk életben maradjon az emberiség, és hogy meg lehet-e azt oldani, hogy még egy viszonylagos jólét is kialakulhasson a Földön, ne ennyire szegregáltan, ennyire elszigetelten. Tehát erre mondjuk a tudománynak vannak esetleg javaslatai.
2: Igen, hát erre az egy viszonylag elfogadott tény, egyetértés van benne, hogy a mai technológiánkkal van elég élelmiszer a világon, lehet elég élelmiszer termelni. Persze fognak kelleni átállások, mindenkinek hozzá kell majd szokni, hogy nem lehet minden nap borjúpörköltet edni, hogy meg kell próbálni átállni növényi alapú étrendekre, vagy erőteljesebben

0: Tényleg azon van, hogy azon, hogy fogunk átlépni, hogy egyrészt nemzetállami keretek, másrészt kontinensi keretek, és azt, hogy fogjuk megoldani azt a gondolatiságot, és ez nagyon hiányzik, hogy, hogy annak a 8 milliárd embernek, és lehet, hogy most a hallgatók közül is sokan nem fognak egyetérteni, de nekem itt Magyarországon nincs több jogom az élethez, mint bárki másnak a 8 milliárdból bárhol máshol. Sajnos ez hiányzik, és ez az, amit nem is a tudománynak kellene, hogy legyen egy megoldása erre, mert ezek lényegében állami szintű politikai döntések, hogy hogyan viszonyulunk egymáshoz, milyen segítséget tudunk adni, illetve hogyan tudjuk az erőforrásainkat hasznosítani, és sajnos egész Európában, és ennek mi is része vagyunk Magyarországon. Persze könnyű azt mondani, hogy mi egy kicsit kevésbé, és még azt is mondom, hogy akár egyet is tudnék érteni vele, hogy egy kicsit kevésbé vagyunk a része, de azért azt látni kell, hogy Európa erőteljesen arra épül, hogy itt nagyon sok erőforrást, olyan erőforrást, ami nem itt Európában van, mi meg tudunk szerezni a világ más tájairól. Jó esetben megvesszük, nagyon sok esetben...
1: Gyarmatosítottak.
0: Igen. És jelen pillanatban még azért ennek elég erős kihatásai vannak, és igazából ezt a fajta gondolkodást kell egy kicsit megfordítani, de erre pedig, és itt jönnék vissza, hogy nem látszik az, hogy egyelőre van hatalmas politikai igény, és ebben meg tényleg az átlag ember tud segíteni a különböző saját politikai, demokratikus eszközeivel, hogy változtasson. Átlag emberek itt mi, Németországban, Franciaországban, Európa szerte, nem Európa szerte. Meglátjuk, hogy mennyi embernek fog ez szöget ütni a fejébe.
2: Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket Kronstein Bálint geográfussal, amiből megtudhatják, mit tehetünk mi magunk, hogy csökkentsük a széndioxid kibocsátásunkat és vele a karbonlábnyomunkat. Illetve az is kiderül, hol a hiba az elektromobilitásra való átállásban.

0: Sportrádió.
1: És még több.
2: Örömteli, hogy kedvező alternatívát fel lehet vonultatni, de ezen a gyarmati mentalitáson, ami ugye a gazdagabb országokat, illetve a nagy tőkéseket jellemzi, hát ezen változtatni kellene.
3: Igen, és ami viszont még talán fontos és jó kiegészítés, hogy így, ha már tudományos ismeretterjesztő beszélgetésen van szó, hogy nem kell ölbetett kézzel ülni és várni, hogy a problémák megoldódjanak, hanem ilyen nagyon egyszerű eszközökkel akár a hallgatók is hozzá tudnak tenni, tehát próbáljunk meg többet ráülni, ha van biciklire, vagy sétálni. Én is most itt a belvárosba sétáltam Békés Csabán, és olyan szép város Békés Csaba, közlekedést, az autót visszafogni, hogyha már mindenképp valami járműre ülünk, akkor az valami tömegközlekedés legyen. Az étkezésben is a húsfogyasztást egy picit visszafogni. Senki nem várja senkitől, hogy csótányt tegyen, de a kevesebb hús az már hatalmasat tud segíteni. És ilyen apró mindennapi élet, ezt egyébként az interneten rengeteg ilyen praktikát lehet találni, ha elmegyünk vásárolni, akkor ne vegyük meg a 20. műanyag zacskót. Tudom, hogy mindenkinek van egy zacskós zacskója, vagy egy zacskós fiókja valahol a konyhába, de próbáljunk meg onnan kivenni egyet és visszamenni, és ilyen is hasonló dolgok. És általában a fogyasztás pedig szerintem úgy lehet egy kicsit csökkenteni, hogy tényleg az ember elgondolkodik, hogy tényleg szükségem van-e arra az adott tárgyra, ruhadarabra, ékszerre, mit tudom én mire, vagy csak azért csinálom, mert láttam itt-ott a tévében, a híradóban, a filmekben, hogy ennek meg annak is van ez, és akkor nekem is szükségem van rá, és egy kicsit mindig egy ilyen önvizsgálatnak alá vetni magunkat szerintem érdemes, és szerintem ettől nem fogjuk rosszabbul magunkat érezni, sőt, egy kicsit talán
2: jobban is, arra, hogy racionalizáltuk a fogyasztásunkat.
3: És igen, és hogy nem azon
2: valamit.
3: És hogy nem azon stresszelünk, hogy akkor most még a fizetésből ezt a harmadik okostelefont is vegyük meg, és most ez egy túlzó példa, de...
2: Beértjük, hogy mire gondoltál.
3: Igen.
2: Említetted Svédországot, hogy ott sem látsz azért olyan nagyon pozitív példákat. A széndioxid kibocsátás, illetve üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentésére. Ott viszont nagyon intenzív az elektromobilizáció, tehát talán már több elektromos autó közlekedik a svéd utakon, mint hagyományos belső égésű motorral szerelt. Mi a véleményed erről, illetve hát mint kutatóként mit gondolsz az elektromos közlekedés fejlesztéséről? Jó iránynak tűnik ez?
3: Hát az ugye egy tény, hogy közlekedésre szükségünk lesz, a lovakra nem fogunk visszaállni, meg a vitorláshajóra. A fosszilis tüzelőanyagok, tehát a benzin, dízel, ezek a úgymond most akár jelen pillanatban tradicionális gázolajak, a széntüzelés, ezek nem megoldások. Ilyen szempontból az elektromobilitás egy szükséges lépés. Ismét a probléma itt azzal van, ahogy ezt a lépést megtesszük. És Svédország valóban az egyik vezető ebbe elektromobilitásba, de ugye nem szabad elfelejteni, hogy ugye ebben nagyon érdekes párhuzam van Magyarország és Svédország között, mert ugye mi is igyekszünk zárkózni a lassan már Citoxónak számító akkumulátorgyárak ide vonzásával. De összességében én azt mondanám, hogy sajnos ez az átmenet kutatóként, és egyébként ez az egyik fő kutatási témája a doktori kutatásomnak, ismét nem egy jó irány, mert ismét nagyon egyéni mobilitás, az autó, mint egy egyéni alapjog, és itt biztos sokak fejébe megfordult, hogy akkor majd jön a biciklis propaganda, ami Budapesten szítja mostanában a kedélyeket, de azt sajnos tudományosan vitathatatlan, hogy az elektromos autózás nem csak azért, mert egyenlőre ez egy nagyon módosabb társadalmi rétegeknek megfizethető csak, hanem azért is, mert önmagában az elektromos autók összerakása ugyanúgy elég környezetennyező, mint hogy a nem elektromos autóké, illetve ugye elektromossággal megy, de amíg mondjuk Magyarországon például a Paksi atomerőmű mellett, ami ez is egy tudományos viták vannak róla, de mondjuk azt, hogy egy zöldebb energia, azért a nagy többség az még mindig hőerőművek, széntüzelésű erőművek Paks mellett, tehát itt például mi ugyanúgy egy nem megújuló energiaforrást használnánk abba az autónkba, és ezért ez egy nagyon, nagyon trükkös dolog ezt átlátni. Valójában az lenne a jó, de sajnos nem erre megyünk, hogyha inkább a közösségi közlekedésre, buszokra, akár sokkal inkább egyéni mobilitásra célzott kisebb léptékű városi közlekedésre, tehát itt például teszem azt most ilyen nagyon utopisztikus ötletek, hogy kisebb buszokkal, applikáció alapon az adott igényekhez igazított közlekedés, ugye a megszokott buszmetró, villamos, vonatok, távolsági buszok, ez lenne a jövő, vagy ez lenne az élhetőbb jövő. Sajnos itt megint van egy ilyen viszonylag elhibázott irány, ami az elektromos egyéni autózás felé visz, és hát ezt nem szabadna, és ez megint azt mondom, hogy ez sajnos megint Európa szerte hibázunk, nem lehet azt mondani, hogy ez csak a nyugat, vagy csak a kelet, vagy csak a kínaiak, vagy csak az amerikaiak, hanem ezt megint azt kell mondani, hogy ez mi emberiség. Sajnos ezt megint rosszul csináljuk, és hát, hogy mit lehet ezzel tenni, minél többször felhívni a döntéshozók figyelmét, hogy próbáljunk meg
2: helyes irányba tovább menni. Köszönöm szépen, Bálint, hogy itt voltál, és további sikeres kutatást kívánok, illetve mielőbbi tudományos fokozatszerzést.
3: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem.

0: Start Rádió.
1: És még több. És még több.
2: Kronstein Bálint geográfus, kritikai földrajzkutatóval hallhattak egy beszélgetést. Az interjú elérhető a Körös Hírcentrum internetes oldalán, ahol bármikor meghallgatható. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. 20 évre visszamenőleg tenné lehetővé a politikusok és a velük egyháztartásban élők vagyonosodásának vizsgálatát a kormány. A bejelentés szerint a jelenlegi vagyonnyilatkozati rendszert nem lehet komolyan venni, ezért európai mintára egy szigorúbb ellenőrzési keretet alakítanak ki. Az intézkedés nagyságrendileg 1000 embert érint majd a közéletben. A magyar kormánynak kötelessége a határon túli magyarok jogainak képviselete, amiből elvenni nem lehet. Hangsúlyozta Tar Zoltán miniszter Fehéregyházán a fehéregyházi csata 177. évfordulóján. A felújított és kibővített Petőfi emlékhely avatásán a tárcavezető beszédében kiemelte, a határon túli magyarokkal való párbeszéd és a közösség építése a cél. Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke pedig arról beszélt, hogy az erdélyi magyarság a jogaiért való kiállással és intézményépítéssel dönt a szabadság mellett. Több mint 800 ezer idős ember használja a gondosóra szolgáltatást, amelynek jövőjét és működését is vizsgálja a kormány. Bódi Éva helyettes államtitkár közölte, hogy a program megmarad, de felülvizsgálják a házi segítségnyújtással való párhuzamosságokat. A vizsgálatok hátterében az integritás hatóság feljelentése áll, amely túlárazás és egyéb bűncselekmények gyanúja miatt indult. A programot működtető kormányzati szolgáltató központ ugyanakkor visszautasította a vádakat, és közölte, hogy minden beszerzés a jogszabályoknak megfelelően történt. A lakosság több mint kétharmada hónapokban méri a várakozási időt a hazai szakrendeléseken. Egy friss felmérés szerint a járóbetegellátásban átlagosan 35 napot kell várni egy időpontra, ami egy hét növekedést jelent az elmúlt évhez képest. A leghosszabb várakozási idővel az endokrinológián, a bőrgyógyászaton és a kardiológián kell számolni. A szakemberek szerint a szakorvos hiány a legfőbb ok, emiatt a lakosság jelentős része már a magánellátást választja.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

Indítsuk együtt a mai napot is 6 óra után a Start Rádió szól. Itt vagyunk a hét közepén, szerdán. Ilyenkor már sok esetben buzog bennünk a láz, hogy a munkahelyen is minden hasznosabb tevékenységeket végezhessünk. Ígérem, hogy én emellé hasznos infókat és persze jó zenéket azok a mai reggel folyamán is.

0: Jó reggelt kívánok a hétközépső munkanapján. Szerda van, július 29-e, amikor a Start Rádiót hallgatja sok zenével és most még többel. Köszöntjük a Mártákat és a Flórákat. Ők a nap névnaposai. Rajtuk kívül még az Urbánok, az Orbánok, a Félixek, a Beatrixek, a Virágok és az Aliciák is ma ünnepelnek.
1: Reggeli Start.

0: Start Rádió, ébredjünk együtt, július 29-e van. Nézzük a mai nap születésnaposait. 1883-ban született például Benito Mussolini, olasz politikus diktátor. Zsigmond Romberg, zeneszerző, és ezen a napon látta még meg a világot Vámos Ágnes, szoprán opera énekesnő, érdemes művész is.
1: Sok a szere?
2: Start Rádió.
1: És még több.

0: and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller.
1: Start Rádió. És még több.
2: Indítsuk együtt a mai napot is. Jó reggelt kívánok, ez itt a Start Rádió. Bizony itt vagyunk a hét középső munkanapján, 7 óra előtt járunk nem sokkal, szóval nagyon sokan biztos vagyok benne, hogy már behuppantak az autóba, indulnak szépen sorjában a munkahely irányába, én pedig kapcsolok a kettes stúdióban nem sokára, jönnek hozzánk a friss hírek, és aztán a következő órában én is hozok érdekességeket.

0: várni egy időpontra, ami egy hét növekedést jelent az elmúlt évhez képest. A leghosszabb várakozási idővel az endokrinológián, a bőrgyógyászaton és a kardiológián kell számolni. A szakemberek szerint a szakorvos hiány a legfőbb ok, emiatt a lakosság jelentős része már a magánellátást választja. A Volánbusznál tapasztalható alkatrész hiány mielőbbi felszámolását ígéri Vitézy Dávid közlekedési miniszter. A tárcavezető tájékoztatása szerint még májusban még 290 autóbusz állt alkatrész hiány miatt, mára ez a szám 170-re csökkent. A miniszter a korábbi központosított beszerzési rendszert és a lejárt szerződéseket tette felelőssé a kialakult helyzetért. A tárca célja az, hogy a szeptemberi iskolakezdésre alkatrész hiány miatt már egyetlen buszjárat sem maradjon ki az országban. A tél beállta előtt 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája. A kormány emellett az egészséges élelmiszerek áfájának mérséklését is tervezi, amely évente 150 és 300 milliárd forint közötti tételt jelent majd a költségvetésnek. A lépés hatékony végrehajtásához és a fogyasztói árak érdemi csökkenéséhez a bevezetés előtt megfelelő árfigyelési rendszert építenek ki. A tejpiaci válság kezelése érdekében 100 és 70%-os kamattámogatást hirdetett meg az agrárminiszter. A rendelet értelmében a tejhasznú szarvasmarha tenyésztők állatonként legfeljebb 1 millió forint hitel teljes futamidejére kaphatnak teljes kamattámogatást 2026. december 31-ig. A tejfeldolgozó vállalkozások likviditási helyzetének javítására pedig 70%-os támogatást biztosít a szakminisztérium az MFP forgóeszköz hitelprogramjain keresztül.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: 7 óra után járunk már. A hét középső munkanapját, a szerdát indíthatjuk el együtt közösen. Jó reggelt kívánok, maradok egészen délelőtt 9-ig a mikrofonnál. Rengeteg hasznos információval ebben az órában például majd a történelmi évfordulókat is megnézzük.
1: Sok a szere, és még több.
2: Start Rádió.

0: Sport Rádió.
1: És még több. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere, ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka. Bárka. Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk.
4: A Digbuild visszaviszi az árakat. Szőnyegtisztítás most nem 2460, hanem csak 1985 forint négyzetméterenként.
5: Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el.
4: Utána az árak visszatérnek a jelenbe.
5: Az időkapu nyitva. Gyula, Békés Csaba és környéke.
4: Digbuild.hu/szőnyegtisztítás.

0: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és Kétsopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkkal. Internet X, a minőségi választás.
1: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon kedves és segítőkész a személyzet, és ez nekem fontos.
2: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
3: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
4: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
3: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, Kétegyházi út 18.
5: Reklámot hallottak. Reggel is tart. Music Latte.

Itt a Start Rádió. Jó reggelt kívánok! A Nemzetközi Olimpiai Bizottság Végrehajtó Bizottsága véglegesítette a francia Alpokban sorra kerülő játékok programját, és képzeljék el, kiveszik abból az északi összetettet. A NOB szerint a döntést népszerűségi kimutatás alapján hozták meg, amelyben az északi összetett a legtöbb vizsgált szempontnál a legalacsonyabb értékeket produkálta, miközben a hódeszka párhuzamos óriás műlesiklója előrelépést mutatott.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A problémajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Az apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban. Az október 31-éig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: A programajánlót támogatta a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Reggeli Start. Music Latte.
5: Start Rádió.

0: Jó reggelt, itt a Start Rádió, sok zenével és most még többel. Július 29-e van, nézzük a mai nap jelentős történelmi évfordulóit. 1506-ban például ezen a napon halt meg Martin Behaim, felfedező térképész, az első földgömb megalkotója. Aztán ezen a napon önmagán okozott lőtsérülés következtében halt meg Vincent van Gogh, holland posztimpressionista festő 1890-ben. Az ő bal szerencséjén túl viszont szerencsés dolgok is történtek ezen a napon, például először jelent meg J.R.R. Tolkien műve, a Gyűrűk ura, 1954-ben.
1: Sok a szere, sok a szere, és még több.
2: Start Rádió.

0: reggelt kívánok, itt a Start Rádió. Közeledünk a 8 óra irányába. A hétközépső munkanapján szerdán kívánok csodaszép reggelt és jó napindítást mindenkinek. Tudom én, hogy ez nem a legegyszerűbb, hiszen lassacskán mindenki beír a munkahelyre, de bízom benne, hogy azért annyi ideje lesz még akár önöknek is, hogy mondjuk egy kávét megígyanak, vagy beszélgessenek egy picit a kollégákkal. 8 óra után pedig én továbbra is hasznos információkat hozok a Starton.
1: Sok a szere, és még több.

0: Start Rádió.
1: Elmúlt már 8 óra is, szép szerda reggelt kívánok. Ez a Start Rádió, sok zenével és persze most még többel. Rengeteg érdekességet, fontos hírt, érdekes információt szedtem össze. Érdemes a starttal maradni és informáltnak lenni.

0: Start Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere, ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka. Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk.
3: Roadster Autobontó. Sérült, kivonásra szánt gépjárművét gyors ügyintézéssel leadhatja a Roadster Autóbontó telephelyén Békés Csabán a Szarvasi út 115 szám alatt. Munkaidőben hívható telefonszámok 0630 953 64 35 és a 0620 333 46 76. Roadster Autóbontó. A hivatalos MOHU átvételi pont. Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
4: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
5: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon ki van találva. Mindenből annyi és pont úgy, ahogy kell.
6: Árpádfürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
7: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít. Tartós és esztétikus hidegburkolatok, SPC-k, laminált parkettek, kádak, kabinok választása szakértői segítséggel. Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, Kétegyházi út 18.
1: Reklámot hallottak.

0: Ez a Start Rádió sok zenével, és persze most még többel. Sokan gondolkoznak a minimalista otthon kialakításáról. A minimalizmus alapja a rend, és az, hogy csak az igazán szükséges vagy örömet adó tárgyakat tartjuk meg. Ne próbáljunk mindent egyszerre rendbe tenni. Haladjunk szobánként, vagy éppen kategóriánként. Először csak a ruháink, aztán a könyveink, majd mondjuk a konyhai eszközök. Minden egyes tárgyról tegyük fel a kérdést, használom ezt rendszeresen, vagy boldoggá tesz? Amit nem, azt érdemes lehet jótékony célra eladományozni.
1: Reggeli Start. Music Latte. Start Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A programajánló támogatója a Digbuild Kft. A tiszta megoldás.
1: Körös hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Az apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban. Az október 31-éig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakor különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
0: A programajánlót támogatta a Digbuild Kft. A tiszta megoldás. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Sok a szene,
3: Start Rádió.
0: És még több.

0: Jó reggelt kívánok, ez itt a Start Rádió, sok zenével és természetesen most még többel. Ebben az órában a minimalista otthonról mesélek, amiben ugye kevesebb, de jobb minőségű tárgy található. Ez igaz lehet a bútorokra, edényekre, ruhákra, vagy akár az elektronikai eszközökre is. Ha hosszabb távon gondolkodunk, az olcsóbb, de hamar elhasználódó tárgyak helyett érdemesebb, tartósabb, fenntarthatóbb alternatívákat választani. Így nem csak, hogy esztétikusabb lesz az otthonunk, hanem fenntarthatóbb és költséghatékonyabb is.
1: Reggeli Start! Music Latte!
2: Start

Köszönöm, hogy a Start Rádiót hallgatják. Sok zenét, és most még többet játszunk. És ezt megígérhettem, hogy a szerdai nap folytatásában is így lesz, csak már éppen nélkülem. Én köszönöm szépen az elmúlt 3 órás figyelmet. Reggel 6 órától holnap is együtt ébredhetünk. Sok a szerep.

passion of the groom.

0: Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A 14. Viharsarki Rockfesztivál koncertsorozata egész nyáron vár Orosházán. Augusztus 1-én szombaton a Pszichózis plusz Cryfree lép fel élőben. Teljes program a Facebookon. Orosházi Rock Club, ahol a rock örökké él. Orosháza, Pacsirta utca 8. Támogatja az Oros FM. Ez veszett kemény lesz.
2: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!

0: A Digbuild visszaviszi az árakat. Szőnyegtisztítás most nem 2460, hanem csak 1985 forint négyzetméterenként. Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el. Utána az árak visszatérnek a jelenbe. Az időkapu nyitva, Gyula, Békés Csaba és környéke. Digbuild.hu/szőnyegtisztítás.
1: Főnök, megyünk a vásárba?
2: Milyen vásárba, Micike?
1: Hát, a nyomtatóvásárba, mert a Kuttor olyan, mintha minden nap nyomtatóvásár lenne.
3: Nyomtatók széles választéka, a kis otthonitól a nagy ipari nyomtatókig. Nyomtatópatronok A-tól Z-ig. Az iroda működése a papír beszerzésétől egészen a radír használatáig. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
2: Ez az, Micike, megyünk a nyomtatóvásárba.
1: Reklámot hallottak.
4: Start Rádió.

0: Sok zene és még több a Start Rádión indul a napi laza, üdv a fedélzeten. Hozom a jó zenéket a következő mintegy két órára, rengeteg dal bekészítve, és az érdekes információk is velünk lesznek természetesen, hogy színesebben teljen a délelőtt utolsó két órája. Rádiózzunk együtt!
1: Start Rádió.
2: Hú, de laza!

0: Sportrádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
2: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívd minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!

0: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert minden közel van egymáshoz. A szauna, a büfé, az uszoda. Nem kell sokat gyalogolni.
1: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
2: A szépség elsőre hódít. A minőség minden nap bizonyít.
3: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
2: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2 Egyházi út 18.
4: Reklámot hallott.

0: Több zene és még több a Start Rádión a Napilaza szól. Itt van néhány érdekesség, a mai naphoz köthető információkat gyűjtöttem össze. Mai napon történt 1935-ben, hogy megszületett Montág Imre nyelvész, színész, pedagógus, a mai napig emlegetjük akár a vele kapcsolatos gyakorlatokat. 1945-ben pedig megszületett Szűcs Miklós festőművész, tervezőgrafikus, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagja. Ezek voltak a mai nap nevesebb szülöttjei és történései.
1: Napi Laza, vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
3: Start Rádió!
1: Hú, de laza!

0: Sok zene és még több a Start Rádión a napi lazaszol. A műsor lassan az első óráinak a végéhez ér, de meg annyi jó dal velünk még a délelőtt utolsó 60 percében is. A mai névnaposaink a Márták és a Flórák, nekik nagyon boldog névnapot, és a következő órára is sok jó zenét mindenkinek. Itt leszek, hozom ezeket.
1: Sok a zene?
2: Start Rádió.
1: És még több.

0: Pilaza. Vedd könnyedén.
1: Startrádió.
2: Startrádió.
0: Hú, de laza.
3: Sok zene és még több a Startrádión a napi laza szól. Ebben az órában megnézünk néhány érdekességet az egészségmegőrzés szempontjából. Rádiózzunk együtt.

0: sok zene és még több a Start Rádión a Napilaza szól, néhány gondolat az egészségünk jegyében. Napjainkban egyre gyakoribbak a különféle emésztési panaszok előfordulásai, és sok embernél jelentkeznek akár ételallergiák. Ezek kialakulása jó eséllyel megelőzhető, ha immunrendszerünk megfelelően működik, egészséges a bélflóránk. Ezért sokat tehetünk, ha egészségesen étkezünk, figyelünk a vitaminbevitelre. Egészséges bélflóra esetén a hasznos és nem hasznos baktériumok száma egyensúlyban van. Ha ez felborul, panaszok jelentkezhetnek, például hasmenés vagy székrekedés, puffadás, émeigés. Ha tartósan károsodik a bélflóra, a tápanyagok elégtelen felszívódása miatt hiánybetegségek is kialakulhatnak, akár figyeljük a tüneteket, és cselekedjünk időben. Jó egészséget!
1: Sok a szere! Sok a szere! És még több!

Sok zene és még több a Start Rádión a napi laza szól. Vagyis szólt, ugyanis már a műsor végéhez is értünk. Köszönöm, hogy a délelőtt utolsó két óráját ma is együtt tölthettük meg jó zenékkel. Én búcsúzom mára, de holnap is jövök.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. július 29-e szerda, a déli 12 óra van. Újra biztonságos a víz a Fekete-Körösben, megérkeztek a hatósági eredmények. 11-szer ünnepelték a régió kulturális értékeit. Országos vízi pisztoly csata, 3 békés vármegyei fürdő is csatlakozott a rekordkísérlethez. Az Aszály sújtja a békéscsabai tanyákat is, adatgyűjtés indult a lakossági kutak helyzetéről. Már is mondom a részleteket. A Békés vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztálya által elrendelt felszíni vízvizsgálatok szerint vízminőség megfelelő, minden vizsgált paraméter a jogszabályban meghatározott határérték alatt van a Fekete-Körös esetében. A hatóság több mintavételi ponton, közülük a korábbi események helyszínén is ellenőrizte a Fekete-Körös állapotát. A vízügyi igazgatóság elvégezte a vízfelszínen felgyelemlett növényi eredetű úszadék eltávolítását, a letermelt anyagot komposztáló telepre szállították. Korábbi tájékoztatásaikban nem szerepelt olyan megállapítás, amely szerint trágya vagy fekália került volna a folyóba. Az úszadék összetételéről a vizsgálatok kezdetén nem állt rendelkezésre biztos információ, ezért történt meg a hatósági mintavétel és a laboratóriumi elemzés. A most megérkezett eredmények megerősítik, hogy növényi eredetű felhalmozódott és bomlásnak indult anyagról volt szó. A békési duzzasztó rendszerében működő mezőgazdasági vízkivételek üzemeltetését, valamint az élővíz csatorna vízpótlását már újraindították, így minden érintett vízhasználó számára ismét biztosított a szolgáltatás. A vízminták eredményeiről a Békés-Vármegyei Kormányhivatal sajtóközleményt ad ki, a strandok üzemeltetői pedig már megkapták a vármegyei tiszti főorvostól a határozatot a fürdési tilalom feloldásáról. 14. alkalommal rendezték meg a regionális nyugdíjas és civil kulturális találkozót, amelyet a kánikula miatt ezúttal a Csaba Gyöngye Kulturális Központ hűvös nagy termeiben tartottak. A színpadon mintegy 20 művészeti csoport mutatkozott be Békés vármegyéből. A megszokott Szent István tér helyett idén a légkondicionált Csaba Gyöngye adott helyet a kétnapos programnak, ahol Gyuláról, Békésről, Dobozról, Gerláról és Csabacsődről érkezett népdalkörök és hagyományőrző csoportok léptek fel. A rendezvény főszervezője kiemelte, hogy a találkozó már a hagyománnyá vált, és célja nem csak a szórakoztatás, hanem az aktív időskor támogatása is. A Békéscsabai Városi Nyugdíjas Egyesület elnöke Jönnyik János elmondta, a legfontosabb céljuk, hogy összefogják az embereket. Egyesületükben számos szakkör működik, tánckar, énekkar, irodalmi és kézműves műhelyek, és fontosnak tartják, hogy a szépkorúak ne magányosan töltsék idejüket, hanem közösségben énekeljenek, táncoljanak és jól érezzék magukat. A fellépők között szerepelt a Csaba népdalkör is, amely mintegy 15 év alakult, és országos szinten is elismert, a Kóta népdal éneklési versenyén ezüst minősítést kaptak. A művészeti vezető Rusznákné Tóth Erzsébet a rendezvény előtt arról beszélt, a népdalok vidám, felszabadító hangulatot teremtenek, és nagyon szeretnek együtt lenni. A fellépésekre két csokorral készültek, az egyik a szerelem jelképét, az almát jeleníti meg különböző tájegységek dalaiban, a zárócsokor pedig trifás bordalokból állt, amelyek mindig garantálják a jó kedvet. A kétnapos találkozó ismét bizonyította, hogy a közösséghez tartozás és a népi értékek ápolása nem korhoz kötött, és civil szerveződéseknek továbbra is fontos szerepük van Békés vármegye kulturális életének fenntartásában.

0: A Magyar Fürdőszövetség 4 éve indított kezdeményezése az országos vízipisztoly csata már a hagyománnyá vált. Idén már több mint 40 fürdő, köztük 3 Békésvár megyei jelezte részvételét az augusztus 8-án szombaton 14 és 14 óra 15 között zajló rekord kísérletben. A Fürdőszövetség célja, hogy a családoknak, barátoknak és fürdőzőknek közös élményt nyújtó, közösségteremtő programot kínáljon, miközben szélesebb körben ismertétezi Magyarország gazdag termálvíz kincsét és a hazai fürdők kínálta lehetőségeket. Az elmúlt évek tapasztalatai szerint nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek is lelkesen vetik bele magukat egy vidám vízipisztoly csatába. A rekord kísérlet lényege ezúttal is az, hogy egy időben minél több résztvevő játszon vízipisztoly csatát legalább 5, ajánlottan 15 percen át. A hangsúly az adott helyszínen, adott időben aktívan résztvevők számán van. Békés vármegyéből eddig a Békés Csabai Árpád Gyógy és Strandfürdő, a Gyulai Várfürdő, valamint a Mező Kovácsházi Borostyán Kemping és Strandfürdő jelezte csatlakozását az országos rekord kísérlethez. Komoly gondokkal szembesültek az elmúlt időszakban a Békéscsabai tanyákon élők. A rendkívüli aszály miatt több lakossági kútvízhozama kritikusan lecsökkent, pedig ezek sokak számára az egyetlen vízforrást jelentik. A probléma megoldására széleskörű együttműködés indult, és most adatokat kérnek a lakossági kutakról, amelyek többsége engedély nélküli, így a hatóságok nem rendelkeznek róluk információkkal. Kocsmáros Tamás felsőnyomási gazdálkodó arról beszélt, a kút, ahol ad vizet, hol nem dadog, és hangsúlyozta, tanyákon élők számára létfontosságúak ezek a kutak, hiszen sokan nem csak állatokat itatnak és kerteket locsolnak belőlük, hanem mosásra, fürdésre is használják a vizet. Úgy véli, ha nem születik tartós megoldás, néhány éven belül élhetetlenné válnak a Békéscsabai tanyák. A helyiek szerint a gondot az aszály okozza, de az is, hogy a környékbeli gazdák ebben az időszakban is nagy mennyiségű vizet juttatnak ki a földekre. Korcsmáros Tamás úgy fogalmaz, percenként akár 1200 liter vizet is kijuttat, miközben ő ennek töredékét használja. Információi szerint a hatósági ellenőrzések során minden rendben találtak a mezőgazdasági öntözőkutaknál. Opauszki Zoltán, Jaminai önkormányzati képviselő városi tanácsnak megerősítette, több lakossági kútvízhozama jelentősen visszaesett, volt, amelyik ideiglenesen el is apadt. Kiemelte, hogy nem mezőgazdasági öntözőkutakról, hanem háztartási kutakról van szó, amelyek vizét fürdésre, mosásra, locsolásra és állatok itatására használnak. Elmondta, hogy a tanyákon élők megkeresték az érintett hatóságokat és lakossági fórumot is tartottak, amelyen jelen volt a Békéscsabai önkormányzat, a Békés Vármegyei Kormányhivatal és a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság. A cél az volt, hogy tisztán lássák a probléma okait és lehetséges megoldási irányokat. A kezdeményezésre munkacsoport alakult, így széleskörű együttműködés indult a jogszerű és fenntartható megoldás érdekében. Opauszki Zoltán hangsúlyozta, hogy fontos, hogy a tanyákon élők életvitele és gazdálkodása zavartalan legyen. Ugyanakkor figyelembe kell venni a mezőgazdasági vállalkozók jelenlétét is, akik öntöznek. A cél az, hogy a vízgazdálkodást észszerű keretek közé tereljék, minden érintett érdekeit tiszteletben tartva. A következő lépés az adatgyűjtés. A tanyákon élőktől információkat kérnek a lakossági kutakról, amelyeket feldolgoznak és értékelnek. Vizsgálatokkal igyekeznek választ találni arra is, hogy az engedélyezett mezőgazdasági kutak öntözése hatással van-e a háztartási kutak vízhozamára, és ha összefüggést talál, szükség van-e hatósági vagy műszaki beavatkozásra. Augusztus 12-én Európa több országában teljes napfogyatkozás lesz látható Magyarországon, így Békés vármegyében is részleges jelenséget figyelhetnek meg az érdeklődők. A napfogyatkozás augusztus 12-én 19 óra 21 perc és 19 óra 25 perc között kezdődik, és egészen napnyugtáig tart. Az esti látványosságot tovább fokozza, hogy aznap éjjel csillaghullás is várható. Magyarországon részleges napfogyatkozás lesz látható, Békés vármegyében megfelelő látási viszony mellett átlagosan 35-45%-os takarást figyelhetünk meg, vagyis a hold a napkorong ekkora részét fedi majd el. Budapesten 19 óra 58-kor a napfelszín 60,3%-a kerül árnyékba, így vöröses-narancsos, kifli alakú napsarló bukik majd a horizont alá. Nyugat-Magyarországon még nagyobb lesz a fedés, mivel ott később nyugszik le a nap. A Vega Csillagászati Egyesület több városra közölt várható időpontokat. Szegeden 19 óra 24-kor kezdődik a jelenség. jelenség. A legnagyobb fázis 19:50-kor lesz, Kecskeméten 19 óra 23 és 19 óra 54 között, még Debrecenben 19 óra 21 és 19 óra 47 között, itt Nagymágocson pedig 19 óra 23 és 19 óra 50 között figyelhető meg. Különlegessé teszi az élményt, hogy a napfogyatkozás gyakorlatilag egybeesik a napnyugtával. A megfigyeléshez teljesen szabad, épületektől és fáktól mentes nyugati látóhatára lesz szükség. A szakemberek minden fórumon felhívják a figyelmet a biztonságra. Közvetlenül a napban nézni továbbra is tilos, még részleges napfogyatkozás idején is. Csak megfelelő védőszemüveggel vagy ISO 12-312 kötőjel 2 szabványnak megfelelő kézi napnéző eszközzel szabad követni a jelenséget. A hagyományos napszemüvegek nem nyújtanak elegendő védelmet. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Start Rádió.
4: Kérd te is zsalt a startradio.hu-n.
5: Kívánságműsor a Start Rádióban.
6: Imádom.
5: Jé, de jó zenék vannak itt.
6: Ez nem csak egy szimpla kívánságműsor. Ez a kívánságműsor.

0: Start Rádió.
1: Ez a Start Rádió sok zene, és még több benne pedig indul kívánság műsorunk. Kinek milyen dalt játszatok, jöhetnek a zenei kérdések, üzenetek a rádió weboldalán. Én Gíci Adrián vagyok, és mindenkinek szép napot kívánok. Ági kérésével kezdünk, ő pedig a szerdai ebéd mellé szeretne kérni egy kis jó kedvet is. A következő dalt szeretné küldeni kollégáinak, reméli, hogy mindenkinek feldobja a napját. Jó munkát kívánok nektek, és persze jó étvágyat az ebédhez.

0: Start Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a lencsési buszfordulónál a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitvatartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642 002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
2: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyógyvízzel valami csodálatos. Itt is szoktuk megbeszélni a barátnőkkel a legfontosabbakat minden héten.
3: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
4: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívd minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
5: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
6: A Digbuild visszaviszi az árakat. Szőnyegtisztítás most nem 2460, hanem csak 1985 forint négyzetméterenként.
7: Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el.
6: Utána az árak visszatérnek a jelenbe.
7: Az időkapu nyitva Gyula, Békés Csaba és környéke.
6: digbuild.hu/szőnyegtisztítás.
8: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít. Tartós és esztétikus hidegburkolatok, SPC-k, laminált parkettak, kádak, kabinok választása szakértői segítséggel. Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, ami jár.
9: Békés Csaba, 2 Egyházi út 18.
1: Reklámot hallott.

0: Start Rádió.
1: Start Rádió, sok zene is, még többen, de pedig kívánság műsorunkat hallják. Üzeni, dalt kérni a rádió weboldalán lehetséges. A következő kéréssel megyünk tovább. Sziasztok, Tomás vagyok, éppen autóban ülök, úton vagyok, és a rádió szól. Már csak egy jó zene hiányzik. A választást rátok bízom, minden utolévő hallgatónak küldöm. Köszi. Én köszönöm, jó utat kívánunk neked.

0: Start Rádió.
1: Start Rádiósok zene, és még többen, pedig kívánság műsorunkat hallják, az utolsó kérésünkhöz érkeztünk el, ez pedig így szól: sziasztok, Kriszti vagyok, és a következő dal szeretném küldeni mindenkinek, aki most ebédel, dolgozik, vagy épp

0: Ez a Start Rádió, sok zene és még több. És ma július 29-e szerda van, sok boldogságot kívánunk Márta és Flóra nevű hallgatóinknak, ezúttal nekik van a névnapjuk, puszi nekik. Híres szülinaposaink közül pedig ma ünnepel Fernando Alonso, spanyol autóversenyző, kétszeres Formula 1-es világbajnok, de ma ünnepel Stephen Dorff, amerikai színész, és szintén ma ünnepel Bárdos Margit, magyar színésznő is. Önök is ünnepelnének ma valamit, mi ahhoz sok boldogságot, csodaszép napot kívánunk.
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin!

0: még több.
1: Sport Rádió.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
3: Roadster Autobontó. Sérült, kivonásra szánt gépjárművét gyors ügyintézéssel leadhatja a Roadster Autóbontó telephelyén Békés Csabán a Szarvasi út 115 szám alatt. Munkaidőben hívható telefonszámok 0630 953 6435 és a 0620 333 4676. Roadster Autóbontó. A hivatalos Mohu átvételi pont.
4: A 14. Viharsarki Rockfesztivál koncertsorozata egész nyáron vár Orosházán. Augusztus 1-én szombaton a Pszichózis plusz Cry Free lép fel érőben. Teljes program a Facebookon. Orosházi Rock Club, ahol a rock örökké él. Orosháza, Pacsirta utca 8. Támogatja az Oros FM. Ez veszett kemény lesz.
5: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Hát a szauna után a merülő medence valami csoda. Úristen, totális felfrissülés.
6: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
7: A szépség elsőre hódít. A minőség minden nap bizonyít.
8: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
9: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, ami jár.
10: Békés Csaba, 2 Egyházi út 18.

0: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600. Reklámot hallottak. Sok a zene.
1: Start Rádió.
0: És még több.

0: Ez a Stolt Rádió, sok zene és még több, benne pedig nézzük, milyen idő vár ránk majd holnap. Folytatódik a napos, száraz, meleg idő, az ország nagy részén zavartalan lesz a napsütés, többfelé lesz élénk, Sopron környékén időnként erős a déli szél, éjjel és napközben is fokozódik a meleg. Hajnalban 12 és 21 fok közötti értékeket mérhetünk, míg holnap délután 32-37 fok között tetőzik a hőmérséklet.
1: Sokat nem,
2: sokat
1: Tart Rádió.

Gere, nem leszek sem erre, egy szetlin hagytam egy mosolytán. Tudom és belátom, hogy sokszor berántom a rosszat és a jó szíved fáj. Írj rám, ha szeretnéd, hogy holnap te meg én játsszuk mi

0: Rádiós Dalt Rádió, sok zene és még több. És ma július 29-e szerda van, az évből még 155 nap van hátra, és akkor nézzünk egy-két érdekességet is. Például 2015-ben ezen a napon jelent meg a Windows 10, és 1954-ben ezen a napon az Egyesült Királyságban megjelent a Gyűrűk ura trilógiájának első kötete, a Gyűrű szövetsége. Ennyit az érdekességekről, zenélünk már is tovább.
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin.
2: Start Rádió.

jobban. Ez a Sport Rádió, sok zene is még több. Benne pedig ideje elköszönöm Önöktől, hiszen én már ennyi voltam. Búcsúzom a következő gondolattal. Az egészség a legnagyobb ajándék, az elégedettség a legnagyobb gazdagság, hűség a legjobb kapcsolat. További szép napot, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom mindenkinek. Az elmúlt órákban Géczi Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: Hello, 3 óra, sziasztok! Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Aracki Zoltán. Ebben az órában érkezik a Babylon Zoo-tól a Spaceman. Hallatjuk majd a Kiss-től a Crazy Crazy Night-ot. Jön Nene Sherry és a Seven Seconds, valamint a Panama Weddington, a Feels Like Summer. Kellemes délutánt, hallgassátok a Startot, már is folytatjuk az Erasure-rel, itt a Sometimes.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hogy miért szeretem a Csaba is strandot? Mert imádok csúzázni a tesómmal, főleg a zöldön.
1: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
3: Tudtad? Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere, ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívd minket telefonon. Bárka. Bárka. Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk.
4: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít. Tartós és esztétikus hidegburkolatok, SPC-k, laminált parketták, kádak, kabinok választása szakértői segítséggel. Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2-1-házi út, 18.
5: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetXL búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
0: Reklámot hallottak. Sok a zene.
6: Sok a zene.
0: És még több.
7: Start Rádió.

1984-en, július 29-e van a mai napon, a Flórák és a Márták ünneplik névnapjuk. A Flóra név latin mitológiai eredetű női név, jelentése virág. A római mitológiában a virágok és a tavasz istennőit hívták Flórának, aki nimfaként született. A Márta arameus eredetű bibliai női név, melynek jelentése úrnő. Kedves Flórák és kedves Márták, boldog névnapot, és Isten éltesse a születésnaposokat is!

0: Sport Rádió.
1: És még több megjelenítést tartalmaz.
2: Körös Hírcentrum.
1: Programajánló.
3: Az apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban. Az október 31-éig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben értékelte a kormány első 70 napjának eredményeit, kiemelve a vényköteles gyógyszerek áfamentességét, a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást és a tűzifa áfa csökkentését. Felszólalásában bírálta az előző kormánypárt politikáját, miközben bejelentette, hogy a feltárt korrupció gyanús ügyek elszámoltatása mellett újabb országjárásra indul. A 2016 előtti típusú vagyonosodási vizsgálatok visszatérésére hívja fel a figyelmet az EY adótanácsadó cég. Az eljárás során a NAV nem konkrét ügyleteket, hanem az adózó életvitelét és vagyongyarapodását hasonlítja össze a bevallott jövedelmeivel. A módszer sajátossága a fordított bizonyítás, vagyis az adózónak kell igazolnia a forrásait, akár 10-20 évre visszamenőleg. A hatóság munkáját ma már mesterséges intelligencia is segíti az ellentmondások kiszűrésében. Újra megnyitja kapuit a nagy közönség előtt a Sándor Palota augusztus 1-én és 8-án a Nyitott Kapuk program sorozat keretében. Forsoffer Ágnes, a köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök közölte, az érdeklődők idegenvezetéssel járhatják be a 220 éves épület reprezentatív termeit, és különleges történeteket hallhatnak a palota históriájából. A vezetett sétákra egyéni látogatók és legfeljebb 20-30 fős csoportok jelentkezhetnek a Sándor Palota hivatalos weboldalán. Társadalmi egyeztetésre bocsátották az Alkotmánybíróság függetlenségét és költségvetési önállóságát helyreállító törvényjavaslatot. A szabályozás értelmében a testület elnökét a jövőben maguk az alkotmánybírók választják meg 3 éves időtartamra. Emellett a döntések közzététele is átláthatóbbá válik. A magyar közlönyben megjelent tervezetet augusztus 4-ig lehet véleményezni, mielőtt az országgyűlés szavazna róla.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 4 óra múlt 2 perccel, sziasztok, ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több Araszki Zoltán. Még ebben az órában érkezik a Clap Your Hands a Kunkstól. Hallhatjuk majd Nicole Kidman és Robbie Williams közös felvételét, a Something Stupidot. Itt lesz a Midnight-tól és a Vision is, úgyhogy minden készen áll arra, hogy jó kis óránk legyen. Hallgassátok a Startot és a üzenétek, akkor a 0-20-2-21-21-20-as számra írjátok az SMS-t. A folytatásban itt a Bad Boys Blue-tól a Comeback and Stay.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
3: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
2: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, Kétegyházi út 18.
4: Tudtad? A Stubburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
5: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
6: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyerekeim imádják. Sokat vagyunk kint a nyári melegben.
7: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
8: Micike, le tudná másolni az arcképemet egy jó minőségű színes másolatban?
9: Főnök, akár 10 példányban is. Kicsiben, nagyban, mindenhogy. Mert mi a Kuttorral dolgozunk.
10: Fénymásolás csak is a Kuttorban. De ezen kívül bélyegzőkészítés, diplomamunkakészítés, egyedi kérésre, a nyomtatók bérbeadása és ami a legfontosabb, nyomtatók szervizelése teljes körűen. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
8: Jó ötlet, Micike!
11: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass. Internetix. Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál. Internetix. Díjmentes bekötés. Internetix. Legmodernebb optikai hálózat. Internetix. Megbízható, elérhető, korlátlan. Internetix. Ne várj, érdeklődj a 66-333-333-as számon. Internetix. Internetix, a Békés Csabai szolgáltató.

Sok napsütésre számíthatunk, de helyenként átmenetileg erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés. Zápor, zivatar kialakulhat. Időnként élénk lehet a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul.

0: Startrádió. Közlekedési információ.
1: A Gyulafurta összekötő úton vasúti átjárót építenek. Aszfaltoznak Sarkad és az országhatár között, valamint Dobozon több utcában, többnyire félpályás útlezárásokkal. Jó utat!

0: candle. When I look at my China girl. A Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Elindult az egyeztetés a Csecsemő Ringató program országos kereteiről, amelynek célja, hogy minden szülői jelenlét nélkül kórházban fekvő gyermek mellett legyen képzett segítő. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter közölte, a civilekkel és a szakmai szervezetekkel közösen olyan egységes rendszert építenek ki, amely biztosítja az önkéntesek megfelelő képzését és a csecsemők érzelmi biztonságát. A programban legalább fél éves, heti rendszerességű jelenlétet vállaló önkéntesek vehetnek majd részt. Júniusban tovább emelkedett az Ausztriában dolgozó magyarok száma az osztrák adatok szerint. Májushoz képest mintegy 4500 fővel nőtt a hagyományos munkaszerződéssel foglalkoztatottak létszáma, így meghaladta a 133 ezer főt. Az egyéb jogi formákban dolgozókkal együtt az Ausztriában vállalkozó vagy munkát vállaló magyarok száma megközelíti a 150 ezret. Ugyanakkor az előző év azonos időszakához képest idén júniusban minimális, kevesebb mint 1%-os csökkenés mutatkozott. Augusztus 31-éig kaphatnak póthatáridőt az élelmiszerkereskedők a náluk maradt nyugdíjas élelmiszer utalványok visszaváltására egy új rendelet tervezet szerint. Az elszámolás módja megváltozik, a vállalkozóknak a bankok helyett a Magyar Államkincstárhoz kell fordulniuk az ellenérték átvételéhez. A módosítás a nyugdíjasokat nem érinti, számukra az utalványok felhasználási határideje nem hosszabbodik meg. Augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú személyazonosító igazolványok. Az Európai Uniós szabályozással összhangban megszűnő papíralapú okmányok helyett új elektronikus személyt kell igényelni bármelyik kormányablakban. A csere az érvényes kártyaformátumú jogosítvánnyal vagy útlevéllel rendelkező állampolgároknak nem kötelező, de az ügyintézés megkönnyítése érdekében ajánlott.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 5 óra volt 2 perccel, ez a Start a 98.4-en, a Recki Zoltán. Még ebben az órában jön a Duran Durantól Come Undone, itt lesz Bill Medley és Jennifer Barnes közös dal, az I've Had the Time of My Life, de hallhatjuk még a Vemet és Adamskitől a Killert. Kellemes délutánt, hallgassátok a Startot, és ha üzennétek, akkor a 0-22-21-21-20-as számra küldjétek az SMS-t. Most itt a Jacksons és a Blame It on the Boogie.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
3: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
4: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
5: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár.
6: Békés Csaba, 2-1-házi út, 18.
7: A Digbuild visszaviszi az árakat. Szőnyegtisztítás most nem 2460, hanem csak 1985 forint négyzetméterenként.
8: Az időutazás akció korlátozott ideig érhető el.
7: Utána az árak visszatérnek a jelenbe.
8: Az időkapu nyitva. Gyula, Békés Csaba és környéke.
7: digbuild.hu/szőnyegtisztítás.

0: Roadster autóbontó. Sérült, kivonásra szánt gépjárművét gyors ügyintézéssel leadhatja a Roadster autóbontó telephelyén Békés Csabán, a Szarvasi út 115 szám alatt. Munkaidőben hívható telefonszámok 0630 953 6435 és a 0620 333 4676. Roadster autóbontó. A hivatalos MOHU átvételi pont.
1: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keress tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.

Ez a Start a 98.4-en, van néhány évfordulónk. Például 45 éves a mai napon Fernando Alonso, spanyol autóversenyző, Forma 1-es világbajnok. 72 éve jelent meg először a Gyűrűk ura. 148 évvel ezelőtt a mai napon az osztrák-magyar monarchia megkezdte Bosznia és Hercegovina megszállását. És ma 39 évvel ezelőtt írták alá a Franciaországot és Angliát összekötő víz alatti alagút építéséről szóló megállapodást.

0: Rádió.
1: Közlekedési információ.
2: Aszfaltoznak Sarkad és az országhatár között, valamint Dobozon több utcában, általában félpályás útlezárással. A Gyulafurt összekötő úton pedig vasúti átjárót építenek. Jó

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 6 óra. Ez a Start a 98.4-en. Marecki Zoltán vagyok. Ebben az órában hozom a Groove Armadától az ICU Baby-t. Itt lesz a Jazzútól a Dongo, Chisney Hoax és a Fanyon Cannibals egy-egy dala is. Kermes délutánt hallgass, de startod most itt az ELO és a Calling America.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
3: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
2: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2-1-házi út 18.
4: Miért szeretem a Csaba és Strandot? Mert egy gyógykezeléses kúra után úgy érzem, mintha kicseréltek volna.
5: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
6: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
7: A 14. Viharsarki Rockfesztivál koncertsorozata egész nyáron vár Orosházán. Augusztus 1-én szombaton a Pszichózis plusz Cry Free lép fel érőben. Teljes program a Facebookon. Orosházi Rock Club, ahol a rock örökké él. Orosháza, Pacsirta utca 8. Támogatja az Oros FM. Ez veszett kemény lesz.
8: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról.
9: Házhozszállítás www.stoppizza.hu
8: vagy hívj minket telefonon. Bárka. Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
10: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és Kétsopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkkal. Internet X, a minőségi választás.
0: Reklámot hallottál.

Ez tart a 98.4-en, ahol sok a zenés, még több. Az elmúlt 30 év egyik legnagyobb tanulsága, hogy ami ma még csak egy játék, az holnap kincset érhet. És itt a bizonyíték. Egy 8 évig bontatlanul hagyott videójáték doboz közel 14 millió forintért cserélt gazdát. Nem aranyrút volt benne, hanem egy fóliás fizikai példány egy igen népszerű játékból. Abból az időből, amikor még kézbe lehetett venni, szagolni, nézegetni a dobozt, nem csak letölteni. A trükk az állapot. Bontatlan, fóliás, hibátlan és gyűjtői minősítéssel van ellátva. Ilyenből alig maradt a világon, mert akkoriban már mindenki digitálisan játszott, a lemezt pedig maximum dísznek vette meg. Ez a darab viszont túlélte az éveket, és közben az értéke az egekbe lőtt. A vicc az egészben, hogy egy felbontott példány ma nagyjából egy jobb vacsora ára, a bontatlan viszont autóárban mozog. A szakértők szerint ez egy átmeneti korszak utolsó relikviája, amikor a fizikai játék még létezett, de már mindenki az online világ felé fordult. És mi ebből a tanulság, hogyha van otthon egy régi játék, kütyű vagy figura, akkor ne dobd ki, ne add el, ne nyisd ki, de ez, hogy egyszer a gyerek egyetemét fizeti majd ki.

Ez a Start a 98.4-en, ahol az elmúlt néhány órában Aracki Zoltánt hallottad. Holnap 3-tól ismét jövök, addig is legyetek jó, ha tudtok. Viszont hallásra, sziasztok!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Több mint 160 ezeren töltötték ki két hét alatt a közlekedésbiztonsági társadalmi egyeztetés kérdőívet, amely alapján a válaszadók többsége szigorúbb fellépést sürget a KRESZ szabályszegőkkel szemben. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium közlése szerint a lakosság támogatja az illegális utcai versenyzők, a gyorshajtók és a visszaesők keményebb büntetését, emellett szigorítanák az elektronikus

0: váltak ismerté. Stump Péter államtitkár hangsúlyozta, a kormány a jövőben kizárólag a szegediek és a magyar emberek érdekeit képviselve tárgyal majd a beruházóval. Társadalmi egyeztetésre bocsátották az Alkotmánybíróság függetlenségét és költségvetési önállóságát helyreállító törvényjavaslatot. A szabályozás értelmében a testület elnökét a jövőben maguk az alkotmánybírók választják meg 3 éves időtartamra, emellett a döntések közzététele is átláthatóbbá válik. A magyar közlönyben megjelent tervezetet augusztus 4-ig lehet véleményezni, mielőtt az országgyűlés szavazna róla. 30 évre visszamenőleg vizsgálja a végrehajtási rendszer működését az Országgyűlés Szakbizottsága. A testület elfogadott munkaterve szerint a vizsgálat különösen a 2015-ös és a 2021-es strukturális átalakításokra, valamint a Schadl-Völner ügyre fókuszál a visszaélések feltárása érdekében. A bizottság célja a folyamatok teljes átláthatóságának biztosítása és a rendszer visszásságainak tisztázása.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Sokat nevet, sokat nevet. Még több.
3: És még több.
1: Start Rádió.
4: Köszöntöm Önöket, szép estét kívánok, Nédo Géza vagyok. A Local Hero című műsorunkban helyi előadókat mutatunk be, olyan a vármegyénkben élő zenei előadó és alkotó művészeket, akik hozzátettek a helyi kulturális élethez. A Local Hero lehetőséget biztosít bemutatkozásra is helyi zenekarok, együttesek részére, és lehetősége van a hallgatóinknak arra, hogy javaslatokat tegyenek egy-egy helyi formáció vagy előadó bemutatására. A Local Hero egy olyan heti műsor, melyben egész héten egyetlen helyi művészt vagy együttes mutatunk be egy-egy interjú részletben. Hallhatnak az előadótól saját szerzeményeket, feldolgozásokat és olyan dalokat, melyek vendégünk személyes kedvencei. A heti vendégünkkel készített teljes interjú minden vasárnap 19 órától kerül adásba, ahol a teljes beszélgetést meghallgathatják. Műsorunk eheti vendége Bodócki Ernő, basszusgitáros, nagybőgős. Tartsanak velünk pár perc és kezdünk.
2: Sok a szere,
1: Start Rádió.
2: És még több.

0: Rádió. Start Rádió.
1: Miért érezted egyébként, hogy ebbe az irányba kéne elkanyarodjál?
2: Hát ugye eleve benne volt a kereszténység a világnézetembe, viszont hogyha tényleg igaz, akkor nézzük meg, akkor tényleg tanulmányozzuk.
1: Az eredetét.
2: Igen, uh-huh. És hogy engem érdekelt így ez a vonal, hogy akkor tanulmányozzuk, és hát nem bántam meg.
1: Na, mesélj akkor, hogy mi az élet értelme szerinted? Tudom, hogy ez most ilyen hatalmas most belekérdezés, de engem érdekel így a te olvasatod szerint.
2: Hát a vallás nem vonzott engem, mai napig nem vonz, úgyhogy én nem vagyok vallásos, viszont ugye a hit és a vallás közt van különbség, mert persze. A hit az élő.
1: Igen, csak nagyon sokan összekeverik ezt.
2: Igen, nagyon sokan összekeverik, és én a frankó őszinte hitet kerestem, és az életet, és hát igazából az embernek egy előbb-utóbb fel kell ismernie, hogy ez a sok jó mögött van valaki, valami, ugye a görög filozófia az azt mondta, hogy ez mögött, minden mögött, jó mögött van valami. Uh-huh. Viszont a kereszténység azt mondja, hogy valaki.
1: Igen.
2: És én ezt a valakiben hiszek, hogy Isten létezik, és ezt tanulmányozom, hogy igazából elküldte a fiát Jézust, és én Jézus az életnek.
0: Start Rádió.

0: Sport Rádió.
1: És még több. És még több.
2: Na most nagyon-nagyon bele fogok kérdezni, és tényleg elnézést kérek, nem csak tőled, hanem azoktól is, akik ezt hallgatják, ezt a beszélgetést, és esetleg magukra ismerhetnek, vagy magukra vehetik ezt a dolgot. Mi a véleményed arról, amikor valaki Isten nevébe követel olyan dolgokat, ami Biblia ellenes, vagy 10 parancsolat ellenes?
3: Hát ugye, hogyha most...
2: Érti, aki érti.
3: Igen, de hogyha most megnézzük, akkor...
2: Bocsánat, és mind a mellett ugye kereszténynek vallja magát.
3: Igen, de hát Jézusnak a legnagyobb vita partnerei az a képmutatók voltak. Uh-huh. Úgyhogy Jézus az élet, és a képmutatókkal tűzött össze mindig. Igen, úgyhogy Jézus az őszinte, és ő az életpárti, és józan, nem vallásos.
2: Na visszamegyünk egy picikét az időben, mert ugye ezekben a zenei projektekben, ezekben a pop zenei projektekben, Ruzsa Magdit említetted, akikkel együtt zenéltél, a Búrei Krisztián, ugye Dérheni. Ezekben a projektekben, ha jól tudom, basszus gitározol. Vagy vannak olyan zenei projektek, amikben kizárólag nagybőgőzöl, vagy a nagybőgőt most félreraktad, ugye így a pop vonalon? Hogy van ez most?
3: Nem, igazából pont ezt tetszett meg nekik, hogy a bőgön játszani popot, uh-huh. És én Dérhenén is így kezdtem, Schneeberger Ferenc és Paja Bernál is bőgőztem, viszont nyilván egy idő után át kellett állni a basszusgitára, úgyhogy én...
2: Szállítási szempontból gondolom, igen.
3: De így jó volt, hogy így mind a kettőbe ki tudtam próbálni magam. Egy koncerten belül akár felvettem a bőgőt, aha. És basszusgitárt is, úgyhogy... De most jelen pillanatban Dérhenénél basszusgitározom. Van egy kiemelkedő, amire büszke vagyok, projekt. Ez Paja Bajával jött egy olyan lehetőség, hogy Bruno Mars koncertezett Budapesten, és a Paja Baja zenekart választották ki arra, hogy a zenekarával alkosson egy közös dalt.
2: Úgy, ja, azt hittem, hogy csak előzenekar.
3: Nem.
2: Tehát konkrétan egy dalt?
3: Konkrétan bementünk egy budai próbaterembe, és én még nagyon nem is esett le, hogy kik ezek a formák, minden, és akkor én kb. És elkezdtünk kísérletezni, és én kb. A próba közepén tudtam meg, hogy ez a Bruno Mars zenekar.
2: Ja, tehát konkrétan a Bruno Mars kísérő zenekar volt bent ott abban a stúdióban?
3: Ők voltak benne, ők mindig egy-két nappal hamarabb érkeznek
2: igen.
3: A zenekar, és így amikor lehűltem, mikor ezt megtudtam, és persze nyilván egyből bejátszottam bőgön a Bruno Mars számokat, Treasure-t, Uptown Funk-ot, és annyira képbe voltak, hogy amikor én bejátszottam ezeket a basszusokat, már tudták, hogy milyen táncmozdulat van ott. Tehát annyira képbe vannak. Úgyhogy nagyon jó fejek voltak, a gitáros adott pengetőt, sőt még jegyet is, de persze én nyilván eltévedtem a arénából, hogy nem tudtam, hol kell bemenni. Ő ki is jött elém a parkolóba, és be is vezetett, úgyhogy akkora élmény volt, hogy ez szerintem ez egy világra szóló élmény.
0: Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: Köszönöm, hogy ma este is a Start Rádiót választották. Ez volt Local Hero című műsorunk, melyben interjút hallhattak helyi előadó és alkotó művészekkel. A teljes beszélgetést ezen a héten vasárnap 19 órától hallgathatják meg. Beszélgetésünket holnap 19 órától folytatjuk. Tartsanak velünk holnap is. További kellemes szép estét, kellemes rádióhallgatást kíván a szerkesztő műsorvezető Nédo Géza.
2: Start Rádió.

0: Sok zene, és még több.
1: Start Rádió.
0: Magyar óra.
2: Magyar óra.
3: Start Rádió.
4: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, ez itt a Start Rádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok minden.

чуть уна помлеє. Я розсіди крекел, чуть уна руджокел.

0: Magyar óra.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar

0: Csabai Híradó, a Start Rádió mindennap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. július 29-e szerda, déli 12 óra van. Újra biztonságos a víz a Fekete-Körösben, megérkeztek a hatósági eredmények. 11-szer ünnepelték a régió kulturális értékeit. Országos vízi pisztoly csata, 3 békés vármegyei fürdő is csatlakozott a rekordkísérlethez. Az Aszály sújtja a békéscsabai tanyákat is, adatgyűjtés indult a lakossági kutak helyzetéről. Már is mondom a részleteket. A Békésvármegyei Kormányhivatal népegészségügyi főosztálya által elrendelt felszíni vízvizsgálatok szerint vízminőség megfelelő, minden vizsgált paraméter a jogszabályban meghatározott határérték alatt van a Fekete-Körös esetében. A hatóság több mintavételi ponton, közülük a korábbi események helyszínén is ellenőrizte a Fekete-Körös állapotát. A vízügyi igazgatóság elvégezte a vízfelszínen felgyelemlett növényi eredetű úszadék eltávolítását, a letermelt anyagot komposztáló telepre szállították. Korábbi tájékoztatásaikban nem szerepelt olyan megállapítás, amely szerint trágya vagy fekália került volna a folyóba. Az úszadék összetételéről a